0: rendeztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOMET tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt, a nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavé és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
1: Időjárás jelentés.
0: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük, Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes teleszkópot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te mindig minden életszakaszodban annyinak érezted magad, amennyi voltál? És nem. Úgy is éltél? Vagy pont, hogy sohasem?
2: Szinte soha.
1: Tényleg?
2: Nálunk ez családi adottság.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Szerintem egy genetikai mázli, hogy általában fiatalabbnak tűnünk, van 5 nénikém. Édesanyám, sajnos már nincs köztünk, de hogy például anyukámat is mindig a nővéremnek nézték, és én mindig is egy kicsikét szerintem gyerek maradtam, és maradok is.
1: De lehet, hogy ez valamikor fordul, vagy változik, nem? Mert gyermek az ember 5 éves, 6 éves, akkor általában 5-6-nak érzi magát, nem? Sőt, aztán már inkább azt mondja, hogy nem, én már mondjuk még be se töltöttem a 7-et, de én már 7 vagyok. Nem így van, aztán amikor már a 10-hez közeledik, én már 10 vagyok, és aztán lehet, hogy eljut a 18-ig, akkor én már mondjuk 20-nak érzem magam.
2: Nem? Soha nem éreztem magam idősebbnek.
3: Tarján Pál, operaénekes.
4: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos

0: a 20 évesekkel már annyira nem is okozott ne, ilyet.
1: Nem, az, mert azok meg más okból kifolyólag voltak izgalmasak.
2: Talán az idő és a korosodás egyik jelen állam, hogy imádom a kertet, és nagyon szeretem az otthon eltöltött semmittevést, idézőjelben semmittevés, mert mindig akad munka egy kertesházban, de hogy úgymond az már azt kapcsol ki. Nem feltétlenül az, hogy tömegben legyek, koncerten legyek, buliban legyek.
3: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: sincs vissza. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mennyinek érzed magad most?
2: Hát a tested, 50 és 60 közöttének érzem magam.
1: 54-56?
2: Így, ilyesmi.
3: Tarján Pál operaénekes.
2: Ami abszurdum, de hát akkor is így van.
1: Hát egyébként az ember így néz, kérdezheti a néző, miért, mennyi
2: akarod nem mondjuk
1: mondani?
2: Meg.
1: Nem számít. Találják.
2: Vannak olyan 30 évesek, akik palibácsiznak, úgyhogy azért ez be...
1: Abból lehet egyébként néha tényleg látni a szembejövőkből, hogy hogy köszönnek.
2: Igen. Hát. És akkor mindig kikérem magamnak, meg mondom nekik, hogy ne szórakozz már velem.
1: És akkor ők nevetnek.
2: De igen, meg én is, hát engem nem érdekel alapvetően, ezt el kell fogadni. Tehát ha valaki nem fogadja el a kurát, akkor magának csinál belőle problémát, az pedig elveszi a pozitív dolgokra az energiát.
1: Rászánod az időt mindenre is? Tehát, hogy bőven méred az időt, vagy szűken méred, így kérdem, nem, de tudod, van, aki...
4: Hát a feladat határozza meg a tempókat.
1: Hát, oké, de valaki szűken adja mindig saját magának is, hogy jó, ezt meg kell csinálni egy óra alatt, és egyébként az valójában egy óra, 10 perc alatt lehet csak megcsinálni, de mindig csak annyit.
4: Van egy technikám.
1: Na,
4: persze, most függetlenül attól nyilván látja a kedves néző, hogy a sorrészesem ahogy néz ki, de azt megfogadtam magamnak, és ez be is vált. Hogy teljesen mindegy, hogy mennyi az a feladat, amit el kell végeznél. Ha fáradtnak érzed magad, most mondom persze magam felé ezt a történetet, akkor le kell tenni azt, amit csinálsz, és persze nem bányáról van szó, vagy gödörásásról, vagy akármiről, de ezt betartottam, és be is tartom, hogy akkor teljesen értelmetlen mindenféle erőfeszítések, ahol nem kerül ki jól az ember, nem jön ki belőle jól az ember, mert csak pihent aggyal és tiszta gondolattal lehet jót alkotni, akár cikkírásról, vagy zenéről, vagy bármiről van szó, pihenni kell közben.
1: Ha pihent agyú vagyok közben?
4: Hát ez most egy ilyen szójáték, nyilván nem erről van szó, de kell pihenni, és ez a számomra egy szentírás.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Időugrás volt az életedben valamikor? Úgy értem, hogy amikor mondjuk hirtelen olyan boldog lettél valamitől, hogy egyszerűen megfiatalodtál tartósan, vagy az ellenkezője, hogy olyan hát, szomorú lettél,
2: természetesen
1: hogy
2: igen.
1: Megöregedett az ember.
2: Igen, mindkettő.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az egyik ugye az ember életében a szerelmek, azok...
1: Az a jó, ugye?
2: Az a jó, igen, igen, ezt... Amíg tart, és lobog a láng, és fűt a szenvedély, az szerintem mindenőt megszépít. Egyszerűen nem is, tehát a ragyogás, a belső ragyogás.
1: Ez egy életre is megszépíthet valakit, például téged.
2: Természetesen, hogyha van... Sajnos nekem nem úgy alakult az életem, hogy 20 évesen megismertem életem szerelmét és halálunkig együtt. Nekem több nagy szerelem is adódott az életemben. Most reményeim szerint ez már a sírig kitart, amiben most vagyok, a mostani kedvesem. És én bízom benne, hogy mindketten egy olyan harmóniát tudunk adni a másiknak, egy olyan tüzet, egy olyan szenvedélyt.
1: Ami megszépít,
2: igen,
1: ami
2: igen, ami igen. Szokták mondani, hogy ne olyan partnert keresél, aki mellett meg tudsz öregedni, hanem aki mellett fiatal tudsz maradni, és én ezt osztom.
1: Hát aztán, amikor már mind a ketten mondjuk 80 és 90 között vagyunk, és akkor szép lassan sétálgatunk, ott már lehet, hogy nem a megfiatalodás majd.
2: Nem, de akkor is szerintem 80-90 éves embereken is lehet azt látni, igen, hogy én például olyan érdekes, például az egyik életem egyik szomorú szakasza, ugye, hogy kérdezted, hogy mi az, amikor így hirtelen egy másik dimenzióba találtam magam, az a válásom volt. Na, akkor nagyon padlóra kerültem, tehát akkor tényleg éreztem, akkor jelent meg az első ősz hajszálam.
1: De tényleg szó szerint.
2: Egyik szó szerint. Tehát, hogy fizikai jelei voltak a szomorúságnak és a fájdalomnak. És
1: lehet, hogy az arcod is megkeseredett tartósan, lehet, hogy egyszerűen mások azt mondták, hogy szegény Judit, hogy hát megöregedett most.
2: Én reménykedem azért, hogy nem. Tartós, hogy azért így összekalapáltam magam.
1: De, gyorsan, viszont
2: de akkor tényleg nem éppen a legvidámabb napjaimat éltem, és amire ki akartam térni, hogy valahol, nem tudom, félreálltam autóval, és akkor épp két sírás között, és egyszer csak láttam, hogy egy másik autó, egy parkoló autóban egy hölgy kihajol, egy úr behajol, kb. 60-asok voltak, és vadul csókolóznak. És olyan boldogok voltak, és azt mondtam, hogy igen, ez a remény. Ez nem véletlenül történt ez a pillanat, mert ez egy remény arra, hogy nincs vége 40 éves korban a szerelemnek, 50 éve, sőt, 70-80 évesen az ember is találhat abban a kapcsolatban is igaz szerelmet és újdonságot, amiben van, és akár még egy új is jöhet. Persze, hát ahogy múlik az idő, azért egyre kisebb az esélye, de előfordulhat.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Azt ígérted, írsz nekem egy dalt. Mi az, ami ezen ennyire soká tart?

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt olyan az életedben, amikor megállt az idő? Vagy elmosódott az idő?
2: Baleset az volt, autóbaleset.
1: És az idő eltorzult közben?
2: Igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Annyira furcsa, hogy az egyik pillanatban még énekelgeted a kollégáiddal. Ez egy kolléganőmmel történt, és az ő kedvese vezette az autót.
1: Ott voltál te is, és együtt utaztatok?
2: És hárman, én ültem hátul, igen, ők elölkedtem. És az egyik pillanatban még Demjén Ferenc Várj, míg fel kell majd a nap című dalát énekeltük, mert az szólt a rádióban, és nagyon boldogan utaztunk. Majd a következő pillanat, hogy pörgünk az autóba, és be egy árokba.
1: Megvan a pillanat csak emlékként egyébként?
2: Igen, igen.
1: Csak várj,
2: igen, igen.
1: Még fel kell majd, és akkor pont a dalban egyszer csak majd a nap.
2: És akkor egyszer csak jött egy ilyen furcsa, ilyen örvénylő, ködös élmény, és durva becsapódás. És ami aztán nagyon, nagyon megdöbbentő és lesújtó volt, hogy eltelt egy pár óra, például megjöttek a mentők, senkinek komoly baja nem lett, talán hátul a fejemet kellett összevarni, de semmi olyan tragikus dolog nem történt. A lényeg az, hogy mikor kihúzták az autót, és láttam, hogy mi miből szálltunk ki, akkor egy olyan síró görcs jött rám, hogy csoda, hogy élünk, hogy ami ilyen megállíthatatlan, fékezhetetlen trauma volt hirtelen, hogy hát most azért tényleg hajszálunk múlt.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tarján Pál operaénekes.
2: Mentem hazafelé.
3: Magyarország.
2: Budapest második kerület.
3: Autóval, személyi autóm.
2: És kidőlt az erdőből egy több tonás fa, és ráesett a kocsi tetejére. Én akkor elvesztettem az eszméletemet. Volt egy körforgalom, azon úgy mentem át, hogy nem is elmondtam magamnál, és arra tértem magamhoz, hogy egy ember azt mondta, hogy ne mozogjak, már hívta a mentőket, lehet, hogy gerincsérülésem van. És akkor jött a mentő, elvitt, és eltörött a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csigolyám 59 helyen.
3: 59 helyen?
2: Igen. Tehát az egy elég komoly baleset. Eltörött az összes bordám, elől-hátul, sorozat bordatörés volt. Tehát megkaptam fölülről az ütést, azt se tudtam, hogy mi történik, mert hogy az ember ül a kocsiban, van egy tető, és a tetőre esett rá ez a fa. És akkor bevittek a kórházba, és akkor elindult egy nagyon hosszú procedúra. Ugye megállt az életem értelemszerűen. Én eldöntöttem, hogy akármilyen nehéz lesz, én ezt meg fogom csinálni, megpróbálom. Uh-huh. Mert abszolút nem voltam benne biztos, hogy ez egy sikerülni fog, vagy hogy valaha én még itt kimegyek a színpadra, vagy sem.
3: Hát vagy hogy eleve, hogy valaha fogsz tudni állni?
2: Az kiderült már, mert ott a kórházban az volt, hogy először csak fél métert tudtam járókerettel menni, aztán egy métert, aztán így, és akkor ahogy telt az idő, akkor én azt mondtam, hogy én meg akarok gyógyulni, és akkor volt egy hosszú folyosó, akkor amikor először járókerettel végig tudtam rajta menni, akkor ünnepeltem magam. Másfél hónap múlva járókeret nélkül gyors ütembe tudtam gyalogolni. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. És akkor mondtam, na jó, akkor itt az idő, hogy hazamenjek, mert otthon tudtam, hogy sok nem lehet összehasonlítani olyan gyorsan. Elkezdtem rendbe jönni. De ez mind kevés ahhoz, hogy te énekeljél, vagy te elkezdjél, mert az énekes egy fizikai munka. Sokan azt mondják, hogy egy régi kaszás arató munkás energiavesztését használ el, mert egy előadás alatt. Tehát, hát az volt, az nagyon nehéz volt. És ugye hát a kudarc, hogy én egy elég jó énekes voltam annak előtte, jó helyeken dolgoztam, és amikor elkezdtem énekelni, akkor ez olyan szörnyű volt.
3: Arra gondolsz, hogy nem volt
2: semmi,
3: hang,
2: nem volt
3: levegő?
2: Hát, ugye az éneklés az egy olyan dolog, hogy az ember a testével dolgozik, tehát a rekezizmokkal, tüdejével, mindennel, de most ez ott mind megsérült, plusz nem volt másfél évig használva, tehát az izom, ami eddig föl lett építve, az megszűnt, és azt újra kellett építeni.
3: Sikerült.
2: Hát, remélem.
3: Sikerült, mert működik.
2: Pontosan tisztában voltam azzal, hogy lehet, hogy agyon dolgozom magam, és semmi nem lesz belőlem. És azt mondtam, hogy akkor is vállalom. Tehát ez adja az életemnek az értelmét.
3: Ez olyan, mint egy erőpróba, nem egy még megerősítő, hogy akkor most felvértezted magad, és innentől már...
2: Azért mondtam, hogy már beszéltünk adáson kívül arról, hogy az ember megváltozik egy ekkora trauma után, egy csomó mindent átértékel értelemszerűen, sokkal toleránsabb lettem.
3: És ez másokkal?
2: Másokkal, természetesen.
3: Meg magaddal is biztos?
2: Hát, talán igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van, amire nem sajnálod az időt? És van, amire viszont nagyon is sajnálod?
2: Egyre inkább azt veszem észre, hogy...
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Felesleges csacsogásra, ami nekem régen nagyon jól ment. Már sajnálom az időt. Tehát, hogy inkább olyan tartalmas...
1: lényegre törő, úgy? Azt szereted.
2: Igen, és tartalmas. Uh-huh. Tartalmas, ami szól valamiről, uh-huh. ami épít, ami uh-huh. ad valamit. Nem arról beszélek, hogy ha mondjuk egy nagyon kedves barátommal történik valami, akkor napokig hallgatom, hogyha neki baja van és problémája van, akkor képes. Tehát, hogy akkor rá kell szánni az időt, mert tudom, hogy ki kell jönni belőle, és az neki jól esik, és ez egy terápia, akkor igenis beszéljünk róla. De a felszínes, felesleges dolgokra, arra nagyon sajnálom.
1: Arra sajnálod, mint ahogy régen mondjuk a kisasszonyok teázás közben nézték mondjuk az időjárást?
2: Például. Szerintem lehet, hogy ez is korral jár, hogy az ember, hogy idősödik, egyre inkább rájön, hogy milyen drága az idő, és hogy milyen kevés van belőle.
1: És azt mondod egyébként, kevés van?
2: Kevés.
1: És tulajdonképpen telik? Vagy pedig végtelen az idő?
2: Nem.
1: Fogy?
2: Nem, végtelen, fogy. Igen. Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz? Mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked. És tényleg, hát ezt maximum nem tudom, lehettem. Hát öcsém akkor született, lette 8 éves körülbelül. Tehát, hogy ezt azért, ilyet már, ilyet már nem csinálok. Nem.
1: Pedig az is milyen érdekes, ha néznénk az órát, akkor észrevehetnénk, hogy tulajdonképpen ez csak körbe-körbe jár.
2: Ugyanúgy, mint mi. Igen.
1: Folyamat, mi is, így, ahogy mondod, mi is csak körbe-körbe járunk.
2: Igen.
1: És akkor azt mondjuk, hogy telik, megint újraindul, és a nap is újra felkel, és újra.
2: Pontosan.
1: Sőt, le se nyugszik, csak a föld forog.
2: Pontosan.
1: Hát minden állandó, tulajdonképpen nincs is idő, ha így vesszük.
2: Hú, hát igen.
1: Csak magunkon látjuk, hogy...
2: És minden, igen. Már hogy egyre inkább, de...
1: Én magamra mondtam, nem rád.
2: De persze, igen, hogy az ember pozitívan áll hozzá, és jobban van magával, és ez most nem, szerintem ez nem közhely, az kisugárzik.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez óriás.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Két múzeum és a Széchenyi könyvtár vezetőjét is elbocsátották. Vizsgálják a 60 pusztai farm zebratartási szabálytalanságait. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választást után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megveszik a jogi lépéseket. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOMET tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt, a nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Oh, oh, oh.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ságódi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel,

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy úr

0: Yeah!
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Ausztriában is nyomozás indult az aszbesztügy miatt. Közlekedésbiztonsági akciókat szervez Szent Gotthárd. Fénysorompó védi idén a rábavirágzást Görmenden. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, közölte rádiónkkal a Magyar Vöröskereszt Vasi szervezete. A szakemberek azonnali segítséget kérnek. Azt írják, aki éppen nem nyári szabadságát tölti, szálljon időt a véradásra. A következő napok meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, mondta Váradi Marian, véradás szervezésért felelős szakmai vezető.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom, ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Megyénkben legközelebb hétfőn várják a véradókat. A Szombathelyi Vérellátó Intézetben 8-tól 13 óráig lehet segíteni. Újabb fordulatot vett a burgenlandi aszbesztügy. Az Eisenstadti ügyészség nyomozást indított, mert felmerült a gyanú, hogy a bezárt kőbányákról készült bizalmas szakvélemények illetéktelenekhez kerültek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen hivatali titoktartás megsértése miatt folyik. A bányákat üzemeltető cégek továbbra is abban bíznak, hogy a vizsgálatok után mielőbb újraindulhat a termelés, adta hírül az ORF. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Új kamarakiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban Berzsenyi Dániel emlékére. A szeptember 13-áig látogatható tárlaton a költőhöz kapcsolódó grafikák mellett korabeli dokumentumok, köztük egy 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok is láthatók. A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ápolták Vasban Berzsenyi emlékét a 19. század végén, derül ki a képtár ajánlójából. Hamarosan kezdődik a rábavirágzás. Néhány napig tartó különleges természeti jelenség idején milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Az apró kérészek védelmében idén először egy fénysorompót is működésbe helyeznek Görmenden. Az eszköz segít megakadályozni, hogy a rovarokat a híd fényei eltérítsék a folyótól. A természetbarát megoldást augusztus 8-án a rábavirágzás éjszakája programhoz kapcsolódva mutatják be az érdeklődőknek.
1: Időjárás jelentés.
2: Csak a jövő héten tér vissza az igazi strandidő, előtte holnap akár csapadék is lehet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra. Addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kezd felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet.
1: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában 99.8 Görmend FM.
5: Ebben az órában is

Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wanna know why I love you.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombat is kap az emeletes Intercity flottából. Régi emlékeket gyűjt az MMIK. Különleges hangulatú koncertek a Szentkult Festen. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit. Király Erikától hallják. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A 10 éves program keretében 3500 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. Teljesen megújulhat a távolsági közlekedést adó IC-hálózat, mivel a MÁV 35 új, nagy kapacitású modern motorvonatot vásárol. Ezekből Szombathely és Zalaegerszeg felé is több közlekedik majd, áll a fejlesztési terv közleményében. A klimatizált, akadálymentes szerelvények nyugat-európai színvonalú szolgáltatást fognak nyújtani. A projektek megvalósításával azt szeretnék elérni, hogy a vasúti járművek átlag életkora jelentősen csökkenjen, valamint gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a fő és mellékvonali közlekedés hazánkban. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki áprilisban festékszóróval graffitiket fújt egy Szombathelyi áruház homlokzatára. A gyanúsított egy önkormányzati épület üvegajtaját, a járdát és egy betonkutat is megrongált. A kár csaknem 90 ezer forint, tudatta a vármegyei ügyészség. Közösségi emlékgyűjtést hirdetett a Szombathelyi MMIK az intézmény közelgő születésnapja alkalmából. Fényképeket, videókat, plakátokat, belépőjegyeket és személyes történeteket várnak mindazoktól, akik fellépőként, szervezőként vagy látogatóként kötődtek a megyei kulturális központhoz. A beérkező emlékekből kiállítás is készül az 50. jubileumra, közölte az intézmény. Megtelik élettel esténként a vasvári Szentkulti színpad és a kápolna környéke. A városban holnapig zajlik a Szentkult Fest, amit első ízben rendeznek meg. A programsorozat minden koncertje ingyenesen látogatható. A fellépőket úgy válogatták össze, hogy zenei világukkal illeszkedjenek a különleges helyszín hangulatához. A zárónap koncertjeit Nagy Krisztina szervező sorolja.
2: Vasárnap 18.

0: 20-30-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozza el a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg. A Kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi népdalénekes. Magyar népdalokat hoz egy kamara zenei formációval, az újjanak vártette, és így az autentikus népdalkincsből merítenek.
1: Új közösségi tér is várja az idei Joskáról a napok látogatóit. A Mikeskelemen utcai teniszpályán kialakított jó udvaron raklapbútorokkal és hangulatvilágítással számítanak elsősorban a fiatalabb generáció képviselőire. A háromnapos ingyenes szombathelyi fesztivál augusztus 7-én indul, és olyan neveket vonultat fel, mint Mohamed Fatima, Fehér Krisztián, Náksi és a Desperado. A koncertek mellett táncbemutatók és főzőverseny is színesíti a joskárolai városrész ünnepét.
2: Időjárás jelentés.
1: Csak a jövő héten tér vissza az igazi strandidő, előtte holnap akár csapadék is lehet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra. Addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazinműsora.
4: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A természet szeretete mindannyiunk számára elengedhetetlen, hisz mi is a természet részét képezzük. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre. A mai műsorunk első részében pont erről fogunk beszélgetni. Az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa látogatott el hozzánk, és sok információt hallhatunk a Miénk itt a Rét programról. A második beszélgetésünk Sárváron a Szent László Katolikus Iskolában lett felvéve. A táborvezető beszélgetett velem az éppen zajló állatvédelmi táborról, ahol mi is részt vettünk a szemléletformálásban. Műsorunk végén egy sorstársunk és kísérője szólal meg és tart élménybeszámolót az egyik kirándulásunkról. Bízunk benne, hogy őket hallgatva egyre több sorsásunk fog csatlakozni rendezvényeinkhez.
2: Ez a Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazinműsora.
5: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

0: egy fantasztikus kétnapos rendezvényen vagyunk túl, valahol a Kőszeg határában. Az volt a rendezvény címe, hogy...
1: Milyen kitarét.
0: És akitől ezt a választ kaptam...
1: Koróti Blanka vagyok, természetvédelmi terület felügyelő.
0: És éppen nem volt semmi dolgod, és ott lebzsettél velünk a réten.
1: Majdnem lehet ezt így nevezni. Igazából túl sok dolgom van, és mindenütt vagyok, és azért álltam meg a ti állomásotokon is, hogy egy kicsit meghallgassam, hogy hogy megy itt a feladat kiosztás, hogyan veszik a gyerekek itt a játékokat, hogyan örülnek a kutyáknak. Igen, ezért vagyok itt.
0: És igaz, hogy 19 az egy hiány 20?
1: 19. alkalom, jól mondod.
0: Olyan régóta megszületett ez az ötlet. Alapvetően miről szólt ez a program?
1: Ez a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett városi rendezvény, tehát elsősorban Kőszeg városának gyerekeit, családjait várjuk ide a rétre, és egy olyan ötlet kapcsán született ez meg, hogy itt van nekünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében ez a csodálatos, sok hektáros rét, nem nagyon ismerik az emberek. És dr. Németh Csaba igazgató úr volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk ide behozni az embereket, és mutassuk meg nekik, hogy milyen természeti értékek vannak. Nagyon bejött ez a dolog, és azóta, hogy minden éven kijövünk ide a rétre, mindig nagyon elégedett, mindig jókedvű emberekkel találkozunk.
0: Hát azt láttam már reggel a fejtágítón, vagy hogy hívják ezt az indítót reggel, ki hova megy, mi a feladattal, hol vannak az eszközei. Hát ez már egy fantasztikus jó hangulatban kezdődött, és nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy egy rét az alapvetően nem arról szól, hogy van rajta egy út, vagy gyalogút, vagy bármi, de ha meg nincs, akkor meg hogy találnak oda az emberek egyik állomástól a másikra? Kiskör, nagykör, mindenféle ilyen csúnyaságokat mondtál, aztán utána jöttem rá, hogy igazából az asztalunk alatt is le volt kaszálva a fű. Tehát ti valahogy így oldottátok meg az útvonalat?
1: Igen, a rét tengerébe belekaszáltatunk minden éven egy útvonalat, és az alapján vezetjük az embereket, hogy merre menjenek. Van 10 állomás, 7 állomás a nagyobbik körön, 3 állomás a kisebbik körön, nem mindenki vállalja a 1,5 kilométeres hosszú nagy kört, az ő számukra csak egy pici játszási lehetőség van, de ők is megízlelhetik azt, hogy milyen érzés a réten lenni.
0: Én falusi gyerek vagyok, imádtam azt a gyógynövény illatot, hát még nem széna illat, de a fű, kaszált fű illata tényleg fantasztikus volt, és ezt ki kell próbálni mindenkinek.
1: Igen, nem is okoz gondot a gyerekeknek az, hogy fetrengjenek a fűbe, és játszanak, és szaladgáljanak. Nagyon élvezik.
0: A két vakvezető kutyánk is írdatlan jól érezte magát, annyit futottak, mint még soha. Szerintem nagyon jó hangulatú volt a mi állomásunkon is a feladat végrehajtás, és most eszembe jutott egy nagy ötlet, majd megbeszéljük, hogy az ötletért mennyi pénzt kérek. Jövő évben a 20-at, mint jubileum, úgy kellene lekaszálni a területet, és úgy elrendezni az állomáshelyeket, hogy mondjuk egy léghajóból vagy sárkányrepülőből föntről rá lehessen nézni.
1: Nagyon jó ötlet, én is szeretek repülni, úgyhogy fogom javasolni, hogy legyen. Egyébként drónnal néztük meg egy-két éven föntről a rétet, és olyan jól néz ki, hogy lehet látni, ahogy vezeti az ösvény az állomásokhoz az embereket.
0: Na, látod, már megint kitaláltam valamit, amit valaki kitalált. Így gazdagodjak meg. Na, tényleg a természet közelsége az nagyon fontos, visszatérni az embernek a természethez. Egy autózajt nem hallottunk, de annyira jó volt, gyönyörű, csodálatos időben, úgyhogy nem tudom, hol van protekciótok időjárás elvtársnál, de sikerült jót rendelni.
1: Hát erre most mit is mondhatnék? Hát igen, sikerül mindig úgy, hogy valamennyit a két napból, mert két nap rendezzük meg mindig ezt a rendezvényt, és hogy mindig legyen azért valamennyi jó idő.
0: Hát valamennyi volt.
1: Most végig jó idő volt, úgyhogy tényleg nagyon szerencsések voltunk.
0: Ez az Őrségi Nemzeti Park, ez a rét itt Kőszeg mellett, de alapvetően a székhely, a központ az nem itt van.
1: Őri Szentpéteren van a székhelyünk az Őrségben. De a Kőszegi Tájvédelmi Körzet is az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik. Nincs egy pici talpalatnyi föld sem Magyarország területén, ami ne tartozna valamelyik nemzeti parkhoz. Hát főként a védett területek meg érletek meg érthető módon valahova kell, hogy tartozzanak, de még a nem védettek

0: év fajait szoktuk elővenni. Idén a nagy tűzlepke volt az év lepkéje, és azért volt ez a beöltözés tűzlepkének, az ovisok is beöltözhettek, meg volt egy felnőtt, aki körbejárt, egy jelmezes nagy tűzlepke. Hát ő beszélgetett az érdeklődőkkel, akik kijöttek a rétre. Egyébként meg ti is azért voltatok itt, mert azon töprengtünk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők iránti érzékenyítést előtérbe helyezni ez alatt a rendezvény alatt, mert hogy most 3 éven keresztül, tavaly indult, ez volt a második év, 3 éven keresztül az Interreg Banex pályázatból finanszírozzuk az itteni játékok megvalósítását, az, hogy ez az egész rendezvény jól alakuljon. Rengeteg önkéntesünk van, az önkénteseknek mind a 2 napon adunk elemózsiát, tehát hogy ne éhezzenek ott a...
1: Na, ezt akartam az előbb belekötni, csak nem tudtam, hogyan, mert mindenféle érzékszervekre hason. A hasunkkal is teljesen rendben voltunk, mert nagyon finom ételt kaptunk.
0: Örülök neki, hogy ízlet nektek is. Ilyenkor elkövetünk mindent, hogy ha már egyszer ennyit segítenek nekünk az emberek, akkor valami apró módon próbáljuk ezt viszonozni, és legalább a feltételek legyenek olyanok, hogy jól érezhessék magukat. A másik pályázat egyébként meg a Naturpark részéről, a Tiny Green pályázat, ami szerepelt ezen a rendezvényen. A kevesebb zöldebb, ez a neve a pályázatnak, tehát igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni a rendezvényen. Ezeket az elemózsiákat is üvegtálakba kaptuk. Nagyon kedves volt, aki ellátott minket a szendvicsekkel, mindenkinek vart egy kis motyót, és abba kaptuk a szendvicseket, tehát nem termeltünk még szalvétával se szemetet.
1: Mi is nagyon szeretjük a környezetet, és nagyon vigyázunk rá, és most aztán jövőre is számíthattok ránk.
0: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, hogyha jövőre is kijöttök.
1: Mi is úgy voltunk, hogy a szabadidőnket áldoztuk erre a programra, de nem éreztük áldozatnak, igazából tettük a munkánkat, nagyon aranyos gyerekek között voltunk. Félelmetesen érdekes volt, hogy az autista csoport, aki jött, mindent tudtak. Egy vakos totót kellett kitölteni, Tamás tartott nekik egy kis előadást, én utána totóztattam őket. Nem kellett a 3 megoldást, lehetőséget felolvasni, mert azonnal tudták, hogy mi a helyes válasz. Hát az autisták azok maga egy csoda, hogy vannak dolgok, amit hát jobban érdekli őket, mint az egyszerű hétköznapi embert, és ezt be is tudják bizonyítani, mert vissza tudják adni az információt nagyon hamar. Úgyhogy többféle sérültségi csoport volt a gyerekek között is, ugye? Főleg az első napon.
0: Igen, igyekeztünk még ilyen módon is az érzékenyítést kidomborítani, mert hogy olyan dr. Nagy László gyógypedagógiai intézményből olyan gyerekek érkeztek, akik valamilyen módon sérültek.
1: Fantasztikus volt. Kívánom, hogy jó időtök legyen jövőre is, meg rengeteg sok-sok önkéntes, és ilyen hangulatba zajlódjon a következő éves rendezvény is, mint ez a mostani.
0: Köszönjük szépen, és nektek külön köszönjük, hogy eljöttetek, és időtöket és energiátokat adtátok ahhoz, hogy jól sikerüljön.

0: Ez a Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
1: Egy táborban vagyunk, ugye az Egyesületünknek egyik fő profilja a szemléletformálás érzékenyítés, és így kerültem össze a következő kedves hölgyel, akit megkérek, hogy mutatkozzon be.
2: Lovász Adriennek hívnak.
1: Nem titok, hogy Sárváron vagyunk. A
2: Szent László Katolikus Iskolában, így pontosan, van, pontosan. Igen.
1: És ez a tábor, ez milyen tábor?
2: Ez egy állat- és teremtésvédelmi tábor. Ennek a tábornak a célja az, hogy a gyerekeket a szemléletformáláson, az élménypedagógia módszerével, a gyakorlatiassággal tanítsuk, érzékenyítsük a teremtett világ iránt a felelősségüket. Tulajdonképpen ez a tábornak a célja, hogy a felelősségvállalásra, a tudatos gazdálkodásra, a tudatos környezet formálásra és a szerepvállalásra tanítsuk őket.
1: Gyönyörűen mondtad. Én magam sem mondhattam volna szebben. Évek óta járunk ide-vissza hozzád. Valahol, valamikor egyszer Hajdanában találkoztunk, és azóta ez a kapcsolat így működik. Voltál egyszer nálunk az irodában, emlékszem rá, székjogát csináltunk. A látássérülteknek hát az is egy fantasztikus program volt, mert hogy te tanár vagy itt az iskolában, ugye?
2: Igen, én tanítónőként dolgozom itt az iskolában, de nagyon sok olyan módszertani képzésen vettem részt, és ez formálta tulajdonképpen, hívta létre a tábort is, amiben én másfajta módszereket és módszertanokat tanultam, és hozzám nagyon közel állt az állatasszisztált foglalkozás vezetés és az állatasszisztált terápiáknak a módszertana, a lelkülete, a kapcsolat és a kötődés, és mivel én is dolgozom állatokkal, saját kutyával vagy lóval, végigkísérte a gyerekkoromat az állatokkal való kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy olyan út a gyerek, ez egy olyan nyelv, egy olyan univerzális nyelv, amivel megnyitható a gyermeki lélek, és sokkal könnyedebben formálható, sokkal könnyedebben motiválható, és egy élményszerű tanulást ad a gyereknek, ami azt gondolom, hogy maradandóbb élményt ad. Tehát én tanítónőként vagyok itt most jelen a táborban, de nyilván az állatasszisztált foglalkozások pontosan ezért kapnak ekkora szerepet, mert azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is valahogy így kellene tanítani és átadni a tudást a gyerekeknek.
1: Nagyon szívesen jövünk ide mindig, mert annyira nagy pozitív érzésekkel megyünk innét el. Úgy tudom, tegnap vadászkutyával voltak, ugye?
2: Igen, ez egyébként nálam egy érdekes téma, és ez még bennem is billeg. Most először voltak vad és nyomkövető kutyák a táborban, és kicsit arra próbált rávilágítani az előadónk, hogy az az ökoszisztéma és az az egyensúly, ami felborult a csúcsragadozók kivonulásával, kiirtásával a rendszerből, a fenntarthatóság szempontjából mégiscsak valamilyen csorbát szenvedett, és valahogy egy kicsit a gyerekeknek erre próbáltunk rávilágítani, hogy az ember, mint csúcsragadozó, milyen károkat tud okozni, és milyen felelősséggel tartozik a teremtett világ iránt, és tényleg, ahogy a tegnapi előadónk is megfogalmazta, hogy mindent lehet jóra is és rosszra használni, attól függ, hogy kinek a kezében van ez az eszköz. Számomra is egy nagy tanulság volt a tegnapi nap kapcsán, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, pont azok miatt az embernek, ami miatt előtte az ember valamilyen kárt okozott a rendszerben, vagy valamiért sérült. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadás volt, és minden alkalommal, minden típusú kutyáról, kutyával találkozva, akár a ti kutyáitok, mint segítő kutyák, akár ők, mint munkakutyák, nagyon-nagyon szemléletesen mutatják be azt a kapcsolódási lehetőséget, amit az állat és az ember között egy segítő kapcsolatban, vagy egy egymást támogató kapcsolatban jól működhet, és nagyon fontosnak tartom én azt, hogy a gyerekekben is ezt a szemléletet erősítsem, hogy kapcsolódni, és hogy a kapcsolatokból mennyire sok színes együttműködés tud lenni. A tábor tulajdonképpen annyira szép, ahogy formálódik, és ezt igazolja vissza, hogy a gyerekek már egymás között is teljesen másképp kapcsolódnak és viselkednek, tehát hogy már itt a táborban visszahatnak egymásra ezek a dolgok.
1: Ez tényleg így van, mert egyetlen egyszer nem kellett egy gyerekre se rászólni, hogy hallgass, ide figyelj, én szeretnék beszélni, iszonyat fegyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Igaz, hogy ez egy tábor, de nem azt mondom, az iskolai fegyelem megvolt, nem kellett betartani, mert ők ezt maguktól tudták. Tehát tényleg azért mondom, hogy szívesen jövünk, mert nagyon jó ez a gyerekanyag, aki itt van a táborban. Hát azért van tapasztalatunk, én is már tizen pár évet csinálom ezt a munkát. Nagyon nem mindegy, hogy hova megyünk, és ennek a tábornak tényleg van létjogosultsága, van eredménye. akármikor hívhatsz nyugodtan, jövünk szívesen máskor is. Gyerekekkel hogy vagy, nehéz feltölteni a létszámot?
2: Az előző gondolatodhoz csak azért kapcsolódnék még vissza, egyrészt nagyon köszönjük a visszajelzést, és örülünk, hogy ti, mint előadó, így értékelitek akár a mi munkánkat, akár a gyerekeknek az együttműködését vagy a kapcsolódását. És csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon pozitívan éljük meg, hogy a városban, a vonulásnál megdicsérnek bennünket, boltoknál, étteremben, ahol eszünk, mindenhol megkapjuk a dicséretet, és egy kicsit azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagyon jól működik a gyerekeknél a pozitív megerősítés. Tehát olyan trükkökkel, olyan kis apró dolgokkal motiválva őket, hogy abszolút maguk tartják be, sőt egymás figyelmét felhívják a szabályokra, és nyilván, mivel ez egy érzékenyítő tábor, és cél az, hogy az érzelmi intelligencia szintet növeljük a gyerekeknél, én úgy látom, hogy magas érzelmi intelligenciával érkeznek a gyerekek már a táborban, tehát könnyű velük dolgozni, és minden alkalommal, minden nap folyamán történeteken keresztül is dolgozunk fel, élménypedagógiai módszerekkel is dolgozunk fel különböző konfliktus helyzeteket, történeteket, meséket, amivel még inkább mélyítjük, vagy sokszor előkészítjük az előadók munkáját. Tehát mielőtti ide érkeztetek, elhangzott egy történet, abból kiszedtük azokat a dolgokat, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amik fontos szempontok lennek, és a másik, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias a tábor, tehát mindent a saját bőrünkön. Tehát amikor érkezik egy előadó, akkor ezt megelőzik különböző szituációs helyzetek és gyakorlatok ahhoz, hogy az előadó is jól érezze magát. Hétfőn sólymász volt, nem veszélytelen sokszor az, amikor ahogy érkeznek, és hogy mindenből adódhat baleset. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szempont az balesetvédelmi szempontból is, hogy a gyerekek érzékenyek, ugyanakkor csendesek, vagy az önkontrollnak olyan szintjén legyenek, hogy tudják a szükségleteiket, vagy a kérdéseiket, vagy éppen amire irányul a figyelmük, azt egy kicsit kordában tartani. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ti ezt így élitek meg. És a válasz a másik kérdése pedig az, hogy azért van könnyű dolgom, mert azok, akik egyszer voltak a táborban, azok, amíg az életkor lehetővé teszi, ők jönnek vissza.
1: Még ki nem öregednek.
2: Igen, és hogy akik viszont kiöregedtek, ők most már segítőként akarnak visszajönni, tehát hogy így valójában ki sem öregednek a táborból, hanem így táplálja magát, és azt gondolom, hogy ebben az a szép, meg az a jó, hogy elindul egy jó folyamat, és hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá, és hogy ez egy olyan láncolat lesz, ami tulajdonképpen a cél volt. Tehát az volt a célom, hogy láncolatot, kapcsolatokat építsek ki, kapcsolódjunk egymáshoz, vigyék tovább önállóan, és annyira jó, amikor jönnek vissza már segítőként, vagy akár elmennek egyedül a menhelyre is, és adományoznak, vagy figyelik, szemmel követik egy menhelynek az életét, és amikor szükségük van segítségre, segítséget nyújtanak, és ott vannak a háttérben. És ezt itt köszönöm a szülőknek is, a gyerekeknek is, és nyilván nektek, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy érdekesebbnél, érdekesebb, élményszerű programokkal jöttök és színesítitek a tábor életét.
1: Igazi ember palántákat neveltek itt a táborban.
2: Igyekszünk.
1: Nagy elvel.
2: Igyekszünk.
1: Nem is rabolom tovább az időt, mert hogy pörög a tábor, tovább menni kell, nekünk is vissza kell utazni Szombathelyre. Köszönjük ezt a sok okosságot, amit elmondtál, meg egyáltalán az, hogy vagytok ezeknek a gyerekeknek.
2: Jövőre, ugyanekkor, ugyanígy szeretettel várunk benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.

0: Két ifjú fiatalember van nálam most az irodában. Egy nevet kérek szépen a balra tőlem lévő fiatalembertől.
1: Molnár Mihály.
0: És akkor jövünk a jobbra.
2: Gyurica Jordán vagyok, üdvözlök mindenkit.
0: Hát ez a két kedves fiatalember most már alkalmanként csatlakozik hozzánk, Jordán tagtársunk, Mihály viszont kísérő, és szeretnék érdeklődni tőlük, hogy mondjuk egy utolsó programunkon, vagy egy azt megelőzőn, hogy érezték magukat. Hol jártatok velünk, Jordán?
2: Jártunk például Kisfaludon, ami nagyon tetszett, két helyszín, ami jó volt, volt egy biogazdálkodásos, és volt egy állatfarm. Az állatfarmom életemben először etettem kengurut, és bementem közéjük. Én, aki félek az állatoktól.
0: Ezt tanúsíthatom, retteg a kutyáktól, macskáktól, mindentől.
2: Nagyon jó élmény volt, és életemben először szamarat is etettem, és nagyon élveztem, ugyanis állatsimogatásban is részt vehettem. Volt érme, nyomás, úgyhogy emlékem is van róla. Kedvenc állatom a kapibara, az egyik, ami az érmén is szerepel. Remélem, hogy lesznek még ilyen programok. A biogazdaságban pedig meg tudtam szagolni a növényeket, megtapintani. Ott a kedvencem a levendula és a menta volt.
0: Kóstolgattál szörpikéket?
2: Egyet, igen, levendula szörp.
0: Van egy nóta, amivel éneklik, hogy vágtam a kezem, fügefa levelet tettem rá. Hát fügefa levélnek gyógyító hatása van, de hogy szörpöt is készítenek belőle, ezt én most tapasztaltam meg először, de nagyon finom volt. Megkóstoltad?
2: Sajnos arra nem volt lehetőség, de szívesen megkóstolnám bármikor.
0: De nem azt mondod, hogy megittam előled?
2: Nem.
0: Na megnézzük, hogy Misi hogy érezte magát.
3: Én az állatformot emelném ki, szerintem az volt a legnagyobb szám a kirándulásban, és ami szerintem különleges volt, hogy tényleg meg lehetett simogatni az állatokat, ami szerintem látássérültek számára kifejezetten jó volt, és nagyon jó lehetőség volt.
0: Hát fizikai kapcsolatba kerülhettek az élőlényekkel.
3: Igen, abszolút. Én is megsimogattam őket, úgyhogy nekem is...
0: Mármint a látássérülteket, vagy az állatokat?
3: Az állatokat. Nagyon Jordánt kísértem igazából, illetve még az egyik barátunk tartott velünk. Be is lehetett menni a ketrecbe, ugye a gondozó által, azért ott volt velünk. Kengurók, lámák, kapibarák, nyulaktól kezdve gyűrűsfarkú majmokat is láthattunk, őket csak kívülről, már őket is szívesen megsimogattam volna. Szóval szerintem fantasztikus volt összességében.
0: De vizuálisan is érzékelted a területet. Milyen ez a park?
3: Lényegében egy nagy kört lehet lesétálni ebben a parkban. Igazából egymás után vannak az állatok, tehát nincs olyan nagy távolság így a ketrecek között. És valamennyire el is van osztva, mert például akkor a lámák azok külön voltak hátul, mi először a kengurukkal találkoztunk, illetve különböző madarak voltak, az pedig a túloldalon. És ki van táblázva, ha van ott kísérő, fel tudja olvasni, hogy pontosan mit látunk. Nekem sem volt mindig egyértelmű, hogy milyen állattal találkoztunk, mert nagyon sokféle volt, illetve meg is lehetett őket etetni egyébként. Ami egy kifejezetten egy külön élmény volt még.
0: Tehát egy nagy élménnyel gazdagodtál.
3: Abszolút, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Jó volt az idő is szerintem, úgyhogy az igaz, hogy azt hiszem előző nap esett, úgyhogy nagyon kicsit sáros volt a ketrecben.
0: Még aznap reggel 8-kor is esett, és mi 10-re értünk oda.
3: De nem volt megérte, ezért egy kicsit összekoszolni a cipőt, mert tényleg egy élete szóló élmény volt. Örülök, hogy ott lehettem.
0: Itt poénkodni akartam a kapibarával az előbb, hogy Jordi megsimogatta, és hogy tudod, miért nem kell félni tőle? Mert a kapibarát.
2: Nagyon jó! Én nagyon élveztem amúgy, életemben először etettem ilyeneket, régen kiskoromban kecskéket etettem dinnyehéjjal, bárányokat, ez mind szálkon volt. Meg volt egy olyan élményem Veszprémben, hogy az unokatesóim apukájának a puputeve bekapta az egész combját. Úgyhogy egy nagy sikítást hallottunk, és hát láttuk a combját a puputeve szájába.
0: Hát pedig a teve nem is húsevő.
2: Hát igen, ezért volt furi a történet.
0: Pénteken is itt bejártatok nálunk, az Egyesület hagyományos hóvégi klub délutánját tartottunk. Marika mami megint alkotott egy fantasztikus kis tarhonyás húsit, most legutóbb. Én meg voltam lepődve, hogy itt látlak benneteket, hisz azért ezt megbeszéltük, hogy a korosztály azért eléggé idős, előre haladott állapotban vagyunk, de nagyon örültem nektek. Jordi, hogy érezted magad?
2: Számomra ez volt az első klub délután. Én nagyon jól éltem meg, főleg, hogy volt egy fiatal taktárs, akivel megismerkedhettem. Kiderült, hogy egy az érdeklődési körünk, a filmek világa, videózás és egyéb ehhez tartozó dolgok. Nagy meglepetés volt. Volt ismerős is, tarhonyás hús is nagyon jó volt, utólag is köszönjük szépen. Jó élményekkel mentem haza, és szeretnék továbbra is részt venni rajt.
0: Hát szeretettel várunk minden egyes alkalommal, és most átnyergelünk akkor Mihályhoz, mint kísérő te is itt voltál.
3: Igen, én is először, így ennek folytán. Nagyon jó volt a légkör, bár igen kevés fiatal volt, ezért is gondolkodtam, hogy főleg is, hogy Jordánnal volt.
0: Körülnézte, jó helyen vagyok-e?
3: Igen, bár ennek ellenére el tudtam beszélgetni idősebbekkel is, sőt, kifejezetten jól elbeszélgettem az egyik itt lévő taggal, úgyhogy a végén már tényleg nehezen is akartunk hazamenni, mert nagyon jó beszélgetésbe folyamodtunk, jó témát találtunk. Én is azt tudom ajánlani minden fiatalnak, hogy érdemes eljönni, akár idősebbekkel, akár más fiatalokkal meg tud ismerkedni, mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó légkör és nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek.
0: Köszönöm szépen, ez itt a reklámhelye volt. Visszatérünk Jordihoz megint, már lassan elfárad a kezem, ide kapom, oda kapom. Jordán barátom hozott nekünk bizonyítványokat pénteken, mert hogy ő egy tanfolyamot végzett. Jó mondtam?
2: Igen, igen. Egy tanfolyamot végeztem, én Gyurica Jordán vagyok, 24 éves, szombathelyi lakos, és...
0: Még nőtlen?
2: És elvégeztem egy kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot a masszőrim mellé. Az Egyesületben szeretnék fiatalokat megszólítani különféle rendezvényeim által, amire invitálok mindenkit, mert nagy meglepetésekre lehet számítani. Köztük az első rendezvényünk is hamarosan meg lesz tartva.
0: Hát ugye, vagy Mihály éppen, vagy Misi elmondhatom, hogy Misi?
3: Nyugodtan.
0: Köszönöm. Misi is említette, hogy azért kevés volt a fiatal, és ezen próbálunk dolgozni, mégpedig len úgy elsősorban, hogy külön programot szervezünk, 10-12 fő részére, meghívásos alapon elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy reményekkel nézünk elé, rengeteg jó ötlettel jött Jordán, itt előírogattál nekünk programokat, helyszíneket, mindent. Egyelőre így bent kezdünk az irodában. Valamit titkot eláruljunk az elsőről?
2: Elárulhatunk persze. Egy társas játékest lesz, zenefelismerős. A játék nevét nem leplezem le, azt majd megtudjátok. Egy zenefelismerős társasról van szó, ami látássérülteknek, vakoknak kifejezetten jó lesz. Szkennelgetni kell majd, felismerni és korongokat rakosgatni. Egyelőre ennyit mondhatok.
0: Azaz est azért majd délután lesz, mert hogy mindenki hazajuthasson. Elkezdjük felmérni a helyzetet, kik azok a tagok, akiket érdekel ez a dolog, akik vevők lennének rá. Hát bízom benne, hogy meg tudjuk tölteni a termet. Ha nem is lépünk egymás lábára első alkalommal, de az a cél, hogy a közeljövőben a fiatalok egymásnak mondják el az élményeiket, ahogy itt most tőletek is hallhattuk, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, hogy ilyen hírek mennek majd kifele a programról, és akkor párhuzamosan a megszokott programjainkkal elindítunk egy új irányvonalat, kirándulásokkal, közösségi programokkal, megpróbáljuk a fiatalokat is behúzni a közösségi élet csodás világába. Mert valami ilyesmit tanultál, gondolom én, a közösségszervezésben, hogy miért jó egy közösség részének lenni.
2: Igen, ezeket tanultam, és aktívan részt is veszek a közösségi médiában, és tapasztalom a kommenteket. Van egy csatornám, a Filmverzum, filmekkel is foglalkozok. Egyre csak azt tudom tanúsítani, hogy a fiatal közösség, aki elkezdett így aktívabb lenni a csatornáimon és kommentelgetni.
0: Hát ugye ez az informatikai világ, ez már úgy van, hogy a gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, mi meg killódunk a sok frissítéssel. Misi, milyen egy látássérült embert kísérni?
3: Jó kérdés.
0: Iszonyatosan nehéz, nagyon unod már.
3: Nem, ezt nem mondanám. Talán az elején kicsit jobban rá voltam feszülve, hogy próbáltam azért jobban figyelni, különösen a járdán, a biciklisekre, járókelőkre. Aztán egy idő után ez már kicsit lazábban. A Jordán egyébként nagyon jól közlekedik, egyedül is tud közlekedni egyébként. Van, amikor telefonon keresztül segítem, például mutatja a telefonján az utat, én meg mondom, hogy akkor most jobbra-balra, de nyilván, amikor ott vagyok vele, akkor egyszerűen csak balra húzom, jobbra húzom, hogy erre-arra menjünk. Egyébként nagyon jó élmény, azért hozzáteszem, szóval valahol elég klasszis.
0: Tessék, az előbb említettem, a telefonnal kezükbe születnek a fiatalok, te vagy Jordánnak a távszem alkalmanként.
3: Kisegítem, nagyon ügyes, hozzá kell tennem. Amikor éppen együtt vagyunk, vagy együtt megyünk, akkor segítek neki, de ha nem lennék ott, akkor is boldogulna. Meg hát ugye attól függ, hogy mennyire forgalmas helyen vagyunk. Ugye azért Szombathely, hát vannak forgalmasabb részek. Illetve Jordán megmutatta, hogy már van olyan eszköze. Járdán, hogyha megnyom egy gombot, akkor egy ilyen hangos bemondó megmutatja, hogy most éppen átkelhet, vagy várnia kell. Ezt mutatta meg nekem. Ezért is én már annyira nem is kellek ide, hanem már a technika tényleg nagyon sok mindenben segít.
0: Azért elmondom neked, hogy egy vakember sosem lesz teljesen önálló. A technika sok mindenben segít, de a látás nem adja vissza. Úgyhogy nagy szükségünk van rád, rátok. Mindenkinek jó, hogyha van egy biztonságos kísérője. Ha egyszer törvény is engedi meg a lehetőségeink is, az, hogy egy látássérülthöz egy kísérő is csatlakozzon. Társaság miatt is fontos, a biztonság miatt is fontos, meg hát azért gyorsabban haladunk, ha valaki lát is mellettünk.
3: Abszolút. Összefoglalva, nagyon jó élmény. Egyébként nem teher, tehát, hogyha ez lenne a kérdés. Elsétálunk, elbeszélgetünk közben, illetve szerintem ő sok mindent mutatott nekem, amit esetleg nem kaptam volna meg, hogyha mindig nem találkoztunk volna.
0: Hát akkor ez a barátság egyben egy közös tanulási folyamat is oda-vissza.
3: Szerintem kölcsönös, abszolút. Ő is épít engem, remélem én is tudom valamiben így építeni őt, úgyhogy egymásnak kölcsönösen adunk.
0: Egyelőre az is jó, ha nem rombolod le a közlekedés során.
3: Szerintem nem volt még egyébként. Egyszer télen egy nagy hóba mentünk, akkor emlékszem, volt egy kis esés, de volt egy nagy hója egy Szombathelyen, és akkor egy kicsit meg kellett valamit csinálnunk. Nem volt igazából okosan nagy probléma.
0: Szerintem ezt úgy kellett volna magyarázni, hogy kísértem Jordan, de ő mindenáron hóangyalkát akart mutatni nekem.
3: Lehet akkor.
0: Ugye mennyivel jobban hangzik?
3: Amúgy igen, igen.
0: Na te hóangyalgyártó. Szóval akkor belevágunk, elkezdünk valamit. Többször volt ez már terv, de most eljutottunk odáig, hogy a megvalósítás is a közeljövőben meg fog történni. Egyébként masszírozol is, ugye? Gyúrunk?
2: Igen, igen, gyúrunk.
0: És nagyon tele vagy már kliensekkel?
2: Vannak páran. Idősek, fiatalok, igazából mindenkinek tudom ajánlani, nem csak akinek fáj a háta, meg fáj valami, hanem aki fel akar frissülni. Csinálok svéd masszást, sportmasszást és frissítő talpmasszást is egyaránt.
0: Na jó, szóval akkor a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyen igényű tervekkel rendelkezik, nyugodtan keressen bennünket, és össze fogunk közvetíteni benneteket, jó?
2: Rendben, köszönjük szépen.
0: És szívből örülök, hogy itt találkozhattunk az egyesületben, akár pénteken is, vagy akár a kiránduláson, vagy hogy a mai napon is ellátogattál, és nagyon jól összedugtuk a buksinkat, és remélhetőleg, hogy jó ötletek jönnek létre ebből.
2: Én is nagyon remélem, és örülök az együttműködésnek.
0: További szép napot kívánok nektek!
2: Köszönjük szépen neked is!

0: Ez a Szemfüles, a Vakok és Gyengén Látók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A riportokat Bősze György készítette, vágta és szerkesztette Kopcsándi Gyula. A viszonthallásra.
0: Ez volt a Szemfüles, a Vakok és Gyengén Látók Vas megyei Egyesületének havi magazinműsora.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal!
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 per A. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Ausztriában is nyomozás indult az aszbesztügy miatt. Közlekedésbiztonsági akciókat szervez Szent Gotthárd. Fénysorompó védi idén a rábavirágzást Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, közölte rádiónkkal a Magyar Vöröskereszt Vasi szervezete. A szakemberek azonnali segítséget kérnek. Azt írják, aki éppen nem nyári szabadságát tölti, szánjon időt a véradásra. A következő napok meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, mondta Váradi Marian, véradás szervezésért felelős szakmai vezető.
5: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom, ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
4: Megyénkben legközelebb hétfőn várják a véradókat. A Szombathelyi Vérellátó Intézetben 8-tól 13 óráig lehet segíteni. Újabb fordulatot vett a burgenlandi aszbesztügy. Az Eisenstätti ügyészség nyomozást indított, mert felmerült a gyanú, hogy a bezárt kőbányákról készült bizalmas szakvélemények illetéktelenekhez kerültek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen hivatali titoktartás megsértése miatt folyik. A bányákat üzemeltető cégek továbbra is abban bíznak, hogy a vizsgálatok után mielőbb újraindulhat a termelés, adta hírül az ORF. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Új kamarakiállítás nyílt a szombathelyi képtárban Berzsenyi Dániel emlékére. A szeptember 13-áig látogatható tárlaton a költőhöz kapcsolódó grafikák mellett korabeli dokumentumok, köztük egy 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok is láthatók. A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ápolták Vasban Berzsenyi emlékét a 19. század végén, derül ki a képtár ajánlójából. Hamarosan kezdődik a rábavirágzás. Néhány napig tartó különleges természeti jelenség idején milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Az apró kérészek védelmében idén először egy fénysorompót is működésbe helyeznek Körmenden. Az eszköz segít megakadályozni, hogy a rovarokat a híd fényei eltérítsék a folyótól. A természetbarát megoldást augusztus 8-án a rábavirágzás éjszakája programhoz kapcsolódva mutatják be az érdeklődőknek.
3: Időjárás jelentés.
4: Csak a jövő héten tér vissza az igazi strandidő, előtte holnap akár csapadék is lehet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
6: Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra. Addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet.
3: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a Háttér.
7: Ma arról szólunk, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24-e és 26-a között rendezik meg ugyanis a Szent Kult Fesztivált a városban. A háromnapos rendezvényen fellép Verép Tamás, a Hrutka Grecsó zenekar, a Magyar Banda, Koszika és a Sárik Péter trió, a Budapest Bár, valamint az Úrjanak Quartett. A fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A fellépők közül a mai magazinban a Sárik Péterrel készült interjút hallhatják, aki triójával és Koszikával szombaton 21 órakor lép fel a Szentkuti színpadon. A jazz zongoristával készült interjúban egy az értékek, a zene, a közönség szolgálata iránt elkötelezett művész portréja sejlik majd fel. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
3: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a

0: Ma arról szólunk, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24-e és 26-a között rendezik meg ugyanis a Szent Kult Fesztivált a városban. A háromnapos rendezvényen fellép Verép Tamás, a Hrutka Grecsó zenekar, a Magyar Banda, Koszika és a Sárik Péter trió, a Budapest Bár, valamint az Úrjana Kvartett. A fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy gazdagítsa a Vasihegyhát turisztikai kínálatát. A fellépők közül a mai magazinban a Sárik Péterrel készült interjút hallhatják, aki triójával és Koszikával szombaton 21 órakor lép fel a Szentkuti színpadon. De a zenésszel készült interjú előtt következzen egy bevezetés a szakmai életútról. Sárik Péter Magyarország egyik legismertebb jazz zongora művésze, zeneszerzője is, tanára. 1972-ben született Cegléden, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát 1997-ben. Pályafutása során a jazz mellett klasszikus, pop, latin és világzenei projektekben is részt vett. 2007-ben alapította meg a Sárik Péter trió formációt, amely rövid idő alatt a hazai jazz élet egyik meghatározó együttese lett. A trió különlegessége, hogy a saját szerzemények mellett ismert klasszikus művek, többek közt Bartók és Beethoven darabjai jazzes átirataival is nagy sikereket értek el. Sárik Péter több rangos elismerés birtokosa. Koszika, azaz Koszorús Krisztina erdélyi születésű énekes, hegedűs és dalszerző. Klasszikus hegedű tanulmányait a kolozsvári George Dima Zeneakadémián végezte, de művészetében a népzene, a jazz, a funk, a soul és a balkáni zenei világ is fontos szerepet kap. Koszika 2011 óta vezeti saját együttesét, amely sajátos módon ötvözi az erdélyi népzenei hagyományokat a modern könnyűzenei irányzatokkal. Több országban koncerteztek, és Koszika több nemzetközi énekesi elismerést is kapott. A Sárik Péter trió és Koszika együttműködése a jazz, a magyar és az erdélyi népzene, valamint a világzenei hatások találkozása. Közös produkcióikban a zongora improvizatív világa és Koszika karakteres, sokszínű énekhangja kapcsolódik össze. A közös munka egyik fontos állomása az Indulj el című album és koncertprogram, amely a népzenei ihletésű dallamokat jazzes feldolgozásokkal ötvözi. Ennyit bevezetőként. És akkor következzen a jazz zongoristával készült interjú, amelyben egy, az értékek, a zene, a közönség szolgálata iránt elkötelezett művész portréja sejlik fel.
1: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
0: Ma arról szólunk, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24-e és 26-a között rendezik meg ugyanis a Szent Kult Fesztivált a városban. A háromnapos rendezvényen fellép Verép Tamás, a Hrutka Grecsó zenekar, a Magyar Banda, Koszika és a Sárik Péter trió, a Budapest Bár, valamint az Úrjana Kvartett. A fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy gazdagítsa a Vasihegyhát turisztikai kínálatát. A fellépők közül a mai magazinban a Sárik Péterrel készült interjút hallhatják, aki triójával és Koszikával szombaton 21 órakor lép fel a Szentkuti színpadon. Következzen a jazz zongoristával készült interjú, amelyben egy, az értékek, a zene, a közönség szolgálata iránt elkötelezett művész portréja sejlik fel. Sárik Péterrel beszéltünk meg egy interjút, aki nagyon sokan zenekedvelők tudják, hogy Magyarország egyik legismertebb jazz zongora művésze, zeneszerzője, tanára, és egy különleges formációval érkezik Vasvárra, Szent Kult Fesztiválra szombaton 21 órától. Arra kérem, hogy egy kicsit csináljunk programajánlót a leendő közönségnek. Mivel érkeznek? Kivel érkeznek?
2: Hát így először is rögtön köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon örülünk, hogy először érkezhetünk Vasvárra, és azonnal gyorsan azt kérem a kedves hallgatóktól, hogy akik megijedtek a jazz szótól, az felejtsék is el gyorsan, mert nagyon sok embernek van bizonytalan viszonya ebből a műfajjal, esetleg hallott már valami olyan nagyon furcsa elvont zenét, amit jazznek hívtak, és ez neki nem jött be, hogy nagyon nem ez lesz majd szombaton Vasváron. Egy Kosszika nevű, nagyon cuki nevű és nagyon cuki és fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni. Ő Marosvásárhelyi és a becsületes nevű Kosszovus Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik. Ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedűművész szakot, de minden műfajban otthon van, popba, rockba, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter Trió. Mi, igen, ahogy elmondta, elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben. Nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Kosszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncert.

Úgyhogy ehhez képest nagyon fiatalok vagyunk, de a lényeg, hogy most ez egy vadonat új produkció, a trió már 20 éves, és Kosszika is régen a pályán van, de így, hogy egyesültünk tavaly, novemberben adtunk ki egy új lemezt, és gyakorlatilag minden számot el fogunk erről játszani, sőt szerintem még többet is. És hát az is nagyon fontos, hogy ezeken a koncerteken, amit a lemez megjelenés óta és előtte is játszottunk, azt tapasztaltuk, hogy valami egészen mágikus ereje van ezeknek a daloknak, hiszen szinte mindegyiket ismeri a kedves közönség, de amelyiket nem ismerjük, az is olyan, hogy benne van a vérünkbe és beindít minket, és ezt egy kicsit összerakjuk avval a modern zenei világgal, amit mi ráteszünk, akkor ebből valóban egy igazi táncfos, nagyon jó hangulatú koncert kerekedhet ki.

0: Hétvégén rendezik meg a Szent Kut Fesztivált Vasváron. A háromnapos rendezvényen fellép mások mellett Kosika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton 21 órától hallhat és láthat a közönség a Szent Kuti színpadon. Sárik Péterrel, Magyarország egyik legismertebb jazz zongora művészével, zeneszerzőjével és tanárával készítettem programelőzetest.
1: Mondta az interjú elején, hogy nehogy megijessze a hallgatókat a jazz szó. Azt hiszem, hogy ön az, aki éppen hogy kíváncsiságot nyit a jazzre azáltal, hogy virtuózan jelen van a zongora játékával a színpadon, és aztán egyszer csak a közönség, aki esetleg úgy érezte a korábban, hogy távol áll a jazz tőle, elkezdi megérezni ennek az ízét, és aztán esetleg később nyithat már még beljebb a jazz felé.
2: Igen, ez szokott történni. Tulajdonképpen nekünk az egyik és legfontosabb hozzáállásunk egy koncert, ez, hogy nagyon-nagyon szeretjük a közönséget, és úgy gondolom, hogy azért érkezünk Vasvárra is, hogy aki oda eljön, az kapjon egy olyan élményt, egy olyan élménycsomagot, hogy extázis, nevessen, sírjon, mindegy, csak hogy egy kicsit felejts el a körülöttünk lévő világot legalább erre az egy-másfél órára, amíg mi ott vagyunk. És tulajdonképpen, ha a jazz vesszük, ami a kérdésében van, akkor ezt úgy kell elképzelni, mint egy karácsonyi ajándékot, amit nagyon-nagyon-nagyon szépen becsomagolunk. Tehát lesz benne, végig folyamatosan lesz improvizáció, folyamatosan ott lesz az a fajta világ, amit mi a műfajunkkal képviselünk, de aki még sose volt jazz koncerte, lehet, hogy nagyon észre se fogja venni, mert ő a dalokra fog koncentrálni, ő énekelni fog, neki járni fog a lába, és tulajdonképpen csak így becsempésztük a műfajunkat számukra. Aki szereti a jazz, az meg örömmel fogja tapasztalni, hogy gyakorlatilag végig jelen van ez a műfaj, de úgy, hogy belesimuljon ebbe az egészben. Én amikor írtam ezt az anyagot, Kosztikával együtt hangszereltük a népdalokat. Nekem végig az volt így kivetítve így a fejembe, hogy nyári fesztiválon játszunk, és az emberek táncolnak előttünk, és boldogan énekelnek. Most már annyiszor megértük, hiszen el kell mondanom, hogy a lemez, tavalyi novemberi lemez megjelenés előtt vagy 10-15 koncertet játszottunk már Magyarországon és Erdélyben is, és igazából mindenhol ez történik, tehát arra biztatom tényleg még egyszer a vasvári közönséget, hogyha valami jó kis bulis és minőségi, ez nagyon fontos, minőségi dolgot akar hallani, akkor jöjjenek, mert azt még nem mondtam, hogy azért nekünk ez nagyon, nagyon fontos célunk. Bármilyen lemezt is csinálunk, hogy tartsunk egy olyan színvonalat, ami szerintem elengedhetetlen. Nyilván mindannyian nagyon képzett muzsikusok vagyunk, és tényleg, hogy mondtam, már bejártuk a félvilág, úgyhogy nem engedhetjük magunknak, hogy abból a színvonalból engedjük, amit 20 éve képviselünk. Mondom, szépen lesz csomagolva, és jó lesz.

0: tér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Folytatjuk a Sárik Péterrel készült interjút. Magyarország egyik legismertebb jazz zongora művésze zeneszerzője kvartettjével és koszikával szombaton Dél-Vasban, Vasváron is fellép 21 órától a Szent Kúton a Szent Kult Fest keretében. A zenésszel a koncert programjai mellett szakmai életútjáról is beszélgettem.
2: Ez is egy fontos gondolat, azt hiszem, hogy mondja, hogy a színvonal, a minőségi zene misszió nagyon fontos önök számára, és azt hiszem, hogy nagyon ráfér a mai világra az, hogy legyen, maradjon, legyen egy etalon, mert nagyon szélsőségeket is tapasztal az ember a zenei világban, a koncertek világában, az ilyen fesztiválok világában, és jó, hogy van egy ilyen ébresztő, egy őrtorony, egy önök, és még persze természetesen vannak, akik minőségi zenét játszanak, szóval, hogy jó, hogy marad ezek az etalonok, ahova van vissza tekinteni, vagy meglátni, hogy hoppá, a zene az itt kezdődik minőségbe.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy fontos feladata most minden zenésznek, hogy kicsit visszahozza azt a fajta régi világot, amit talán a mai ifjúság már nem feltétlenül ismer. Gondolok én azokra a hatalmas nagy színészekre, énekesekre, akik akár a 60-as, 70-es, 80-as években voltak sztárok, akik ha megjelentek a színpadon, akkor az olyan volt, hogy nem lehetett nem odafigyelni, akik ha kinyitották a szájukat, mint énekesek, akkor nem volt kérdés, hogy a legmagasabb minőséget képviselik. Nyilván akkor is voltak kevésbé minőségi dolgok, de szerintem nem jelenhettek meg ilyen erősséggel a médiákban, mint most. Azt veszük észre, hogyha valahol elmegyünk játszani, akkor ez egy kicsit olyan, hogy nem csak mi, hanem mindenki, aki kicsit odafigyel arra, hogy vagy nagyon odafigyel arra, hogy minőséget adjon a közönségnek. Szóval egyszer egy színpadon elhangzik egy ilyen koncert, utána már ez egy elvárás lesz a közönségtől, a helyi közönségtől, hiszen megérezte azt, hogy milyen, amikor egy más színvonal van. Nagyon-nagyon nem szeretném, hogyha a kedves hallgató most egy ilyen beképzett majomnak gondolna engem meg minket, mert nem azt mondom, hogy mi vagyunk a legjobbak, és senki nem léphet a nyomunkba. Közel se, főleg az utazásaink során voltunk már Kínától, Kazahsztánig, Londontól, Párizsig, nagyon sok helyen játszottunk már, és minél több helyre megy az ember, azt tapasztalja, hogy a világ telistei van elképesztően fantasztikus muzsikusokkal, énekesekkel, zongoristákkal. Nem erről beszélek, itt egy felfogásról beszélek, amikor azt mondom, hogy ha valaki mondjuk elhatározza, hogy csinál egy éttermet, akkor a legkönnyebb választás, hogy csinál egy gyors éttermet, ahol valami tucat kaját 5 perc alatt ki lehet dobni az embereknek, amivel nincsen baj, hogyha sietünk, és éppen be akarunk kapni valamit gyorsan, de azért azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk a édesanyjának a nem tudom a 60. születésnapját szeretné megünnepelni és őt meglepni, akkor nem gyors étterembe fogja vinni, hanem egy olyan úgymond rendes helyre, ahol el lehet merülni a minőségi ételek ízébe, az italok ízébe, stb. Talán így tudnám a különbséget meghatározni a két felfogás között. Vagy oda dobunk valamit gyorsan megsütve, vagy egy jó kis régi recept alapján elkészítjük, leülünk és megesszük szépen.

0: Hétvégén rendezik meg a Szent Kult Fesztivált Vasváron. A háromnapos rendezvényen fellép mások mellett Kosika és a Sárik Péter trió is, akiket szombaton 21 órától hallhat a közönség a Szent Kuti színpadon. Sárik Péterrel a koncert programjai mellett szakmai életútjáról is beszélgettem.
1: Engem az is érdekelne Sárik Péter történetében, zenei, szakmai életében, hogy ön miben határozná meg azt a karizmáját, amelyben egyszerűen vonza magához a talentumokat, és valami nagyon, nagyon nagyszerű produkciók születnek. Most akár a trió, akiről most beszélünk, a 20 éves trió, a Fábián Júli, a Kosika, és még beszélhetnénk másokról is. Szóval, hogy találják meg egymást, vagy hogy mi ez a vonzerő, amivel ön oda vonza őket?
2: Egymás vonzuk, szerintem meg is mondta a választ. Tehát szerintem egy bizonyos kor után az ember észreveszi, meg olvasni is lehet erről, meg aki kicsit nyíl a világ felé, az vissza tudja igazolni azt, hogy a világban a hasonlók vonzák egymást. Tehát egész egyszerűen valakivel szeretek beszélgetni, jó vele, szeretnék vele meginni egy kávét, aztán leülünk 5 percre dumán, és 3 óráig ott maradunk. Valakivel meg úgy jön az ember, hogy jaj, csak inkább átmegyek az utca túloldalára, csak ne kelljen találkoznunk, meg beszélnünk, és ez ugyanígy van nálunk is a mi szakmánkban, vagy a mi hivatásunkban. Ugye, amikor az ember elkezdi ezt az egészet, akkor elindul egy úton. Én egy vidéki srác vagyok, én ceglédi vagyok. Az első lépcső az volt, hogy be kelljen jutni a jazz tanszakra, Budapestre, a főiskolára, és ott már az ember elkezd találkozni azokkal a hasonszörű srácokkal, lányokkal, akik ugyanezt a célt tűzték ki maguk elé, és akkor ott nyilván már azokkal kezdünk el együtt zenélni, akik szimpatikusak, és aztán amikor elhagyja az ember az iskolát, akkor kezdődik a nagybetűs élet, és először úgy szokott történni, hogy úgymond az öregek vagy a nagy öregek hívják a fiatalokat, nyilván ők is szimpátia és zenei tudás alapján választanak, és aztán így lassan megtalálgatjuk egymást. Engem Fábián Júlival például az a Berki Tamás hozott össze, aki hanem a legnagyobb magyar jazzénekes, most is játszunk együtt, tehát kollégák lettünk, miközben más korosztály vagyunk. Ő hozott minket össze, a Falusi Marianettet csak felhívott, hogy nem lenne kedvünk együtt dolgozni, de hogy fordítottat is mondjak, 11 évvel ezelőtt én Marosvásárhelyen zsűriben ültem egy ifjúsági jazzverseny zsűriébe, és Kosika, akivel szombaton föl fogunk lépni, ez csak belibegett a színpadra, mint versenyző. És így találkoztunk. De a lényeg, hogy nem tudnánk együtt játszani, hogyha emberileg meg felfogásilag nem hasonlók lennénk. Úgyhogy így alakult ki 2 évtizede alatt ez a kör, ami csodálatos, mert tényleg olyan művészekkel muzsikálunk együtt, sorolhatnám, akkor talán el is kezdem, hogy Berki Tamás, hogy talán kevesebben ismerik, hiszen ő egy jazzmen, Falusi Marian mindenki, Szőke Nikoletta szintén egy fantasztikus jazzénekes, még Kosikát most meg fogják ismerni, Illényi Katicát sem kell senkinek bemutatni, és most nagyon remény kérem, hogy nem hagytam ki senkit, de nagyon, nagyon nagy nevű és fantasztikus művészekkel szoktunk együtt dolgozni, de minket az emberi rész és a hasonló gondolkodás köt össze.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Sárik Péter jazz zongora, művész, zeneszerző, kvartettjével és koszikával szombaton Vasváron lép fel 21 órától a Szent Kúton, a Szent Kult Fest keretében. A zenészt ennek apropóján kerestem meg. Arra is kíváncsi lennék, hogyha már tényleg így kicsit a zenén túl, és mégis a zenéről beszélünk, hogy önt egyébként hol szólította meg a hangszer, és hol szólította meg a jazz?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, és nagyon érdekes, hogy ugye van előre elhatározott sorsunk, hogy az embert a véletlenek dobálják, nem tudom. Tegléden, amikor én gyerek voltam, én 72-es vagyok, tehát ez régen volt, akkor a városban volt egy zenei tagozat, osztály, és ez egy értékes dolog volt, és nagyon sokan oda szerették volna íratni a gyereküket, engem is, a szüleim is, volt valami egyszerű kis zenei felvételi, és én felvételt nyertem ebbe az osztályba. Ennek az volt a lényege, hogy a zenei tagozatos osztályoknak amúgy most is van még, de ez a Kodály módszeres oktatás, de azért már sajnos nem annyira, mint a mi időnkben. Az volt a lényeg, hogy minden nap volt énekóránk, 8 éven keresztül, és nagyon fontos, hogy nem zenészképző volt, hanem ha visszagondolok, most volt osztálytalálkozunk, talán hogyha 3-4-en lettünk zenészek a 30 emberke közül, de mindenkinek az életét megváltoztatta. És nekem ez volt az indító, itt találkoztam a zenével, hangszert kellett választani, illetve lehetett, de hát mindenki választott. Nem tudom miért a zongorát választottam, és a sors úgy hozta, hogy volt egy jó kis gyerek bandánk ott az utcában, és az egyik testvérpár lány apukája nagy jazz rajongó volt, és én náluk hallottam először jazz, és abszolút nem tetszett, rosszul voltam, nem értettem, mi történik. A bácsik fintorognak a színpadon, és ilyen értetetlen zenét játszanak, de láttam ezt a műfajtot. Nálunk otthon se zenész nem volt, se jazz nem hallgattunk. Aztán 17 éves koromban egyszer csak a rádióban hallottam egy olyan felvételt, amit teljesen elkapott, magával ragadott, és onnantól tudtam, hogy én jazzzenész leszek. Szóval valahogy így a sors dobálta ezeket a labdákat, és csak be kellett őket kapni.

0: Sárik Péter jazz zongora, művész, zeneszerző kvartettjével és koszikával szombaton Vasváron lép fel 21 órától a Szent Kúton, a Szent Kult Fest keretében. A zenészt ennek apropóján kerestem meg. Azt is nagyon érdekesnek, meg egyedinek találom a színpadi jelenlétében, hogy ahogy a beszélgetésünk elején említettem, és azt mindenki láthatja is a koncerten, hogy virtuóz zongorazenei tudása van, és mégsem merül el a zongora és az önközti kapcsolatba, és akkor csak ön van és a zongora, hanem egyszerűen kinyit a közönség felé, szinte interaktívvá magához öleli. Ez teljesen érezhető a koncerteken, hogy így van, hogy a közönség is érezheti, hogy fontos.
1: Hát, mert a közönség a legfontosabb, mert az emberek fogják, és nem a otthoni távirányítók közül választanak, hogy akkor most melyiket nyomkodják 0-tól 600-ig, vagy melyik stream csatornát nézzék, hanem erőt vesznek magukon, kíváncsiak, és eljönnek a koncertre, ami után nekünk kutya kötelességünk az, hogy őket szórakoztassuk a legjobb értelemben. Ez az egyik oldal, másik meg hogy ez egy játék. Tehát ahogy az előbb beszéltünk arra, hogy kikkel játszunk, ezeket az embereket mind az fogja össze, hogy nagy gyerekek, óriási gyerekek, akik szeretnek játszani, és nekünk az a óriási szerencsénk színpadi művészeknek, hogy tulajdonképpen, ha úgy fogjuk föl, akkor a rengeteg munka meg nehézség mellett egy nagy játék, amit mi csinálunk. Amikor fölmegyünk a színpadra, akkor mi zenészek is játszani kezdünk egymással, de ha elmondanám, hogy óriási a különbség mondjuk egy zenekari próba meg egy koncert között. Egy zenekari próbán is pont ugyanazt csináljuk, mint egy koncerten, csak nincs ott a közönség, és a leglényege hiányzik. Abban a pillanatban, hogy egy színpadra föllépünk, ott vannak az emberek, és hát persze, az a legalapabb, hogy az ember kiköszön, hogy szevasztok, jó napot, hello, hogy vagytok. Tehát abban a pillanatban egy ilyen nagy családdá válunk, egy igazi csapattá, és hát nem csak én vagyok ilyen, hál' Istennek, hanem akár a Koszika, akár a Falusi Marian, vagy bárki, akivel játszunk, akivel volt koncertjükön, az mind megerősíteti, hogy azt veszem észre, hogy otthon érzi magát mindenki ezeken az esteken, és szerintem ez a leges legfontosabb. Nyilván nagyon fontos, hogy az ember hogy zenél, hogy zongorázik, meg hogy énekel, meg ugye az előbb beszéltünk a minőségről, de amikor nagyon nekiállnak művészkedni kollégák, akkor inkább kicsit elidegenítik maguktól a közönséget. Mi szeretjük azt, hogyha együtt vagyunk, és ez az első perctől az utolsóig így van a koncerten, és amikor a közönség érzi, hogy hát akkor nyugi van, meg nem vagyunk hülyék, mert bocsánat, meg nagyon, nem vagyunk nagyon művészurak, meg művészhölgyek, akkor elengedik magukat is, és jól érzik magukat. Szoktunk mi Bartokot is játszani, nagyon gyakran, sőt külföldön leginkább azt szoktuk, és tulajdonképpen ott is ugyanez a dolog tud megtörténni. Itt fontos, hogy nyissunk. Ez pont olyan, mint hogy bemegy az ember egy boltba, és van egy nagyon jó fejeladó, abban a pillanatban sokkal nagyobb eséllyel veszek egy ruhát, vagy bármit, mint hogyha egy ilyen mogorba valaki ül ott. Szerintem a színpadon is nagyjából ez a történet.
0: Köszönöm szépen Sárik Péternek ezt az interjút, és szeretettel várjuk Önöket Vasvárra szombaton 21 órakor.
1: Én is nagyon köszönöm, és még jobban várjuk a vasvári közönséget, és akkor remélem a végén úgy búcsúzunk el egymástól, hogy jöjjünk vissza.
2: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
0: Ennyi volt mai Háttér műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja Önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a magazin szerkesztője Pogács Mónika.
2: Minden fontos, ami a háttérben történik. A kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathely is kap az emeletes Intercity flottából. Régi emlékeket gyűjt az MMIK. Különleges hangulatú koncertek a Szentkult Festen. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A 10 éves program keretében 3500 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. Teljesen megújulhat a távolsági közlekedést adó IC-hálózat, mivel a MÁV 35 új, nagy kapacitású modern motorvonatot vásárol. Ezekből Szombathely és Zalaegerszeg felé is több közlekedik majd, áll a fejlesztési terv közleményében. A klimatizált, akadálymentes szerelvények nyugat-európai színvonalú szolgáltatást fognak nyújtani. A projektek megvalósításával azt szeretnék elérni, hogy a vasúti járművek átlag életkora jelentősen csökkenjen, valamint gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a fő és mellékvonali közlekedés hazánkban. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki áprilisban festékszóróval graffitiket fújt egy szombathelyi áruház homlokzatára. A gyanúsított egy önkormányzati épület üvegajtaját, a járdát és egy betonkutat is megrongált. A kár csaknem 90 ezer forint, tudatta a vármegyei ügyészség. Közösségi emlékgyűjtést hirdetett a szombathelyi MMIK az intézmény közelgő születésnapja alkalmából. Fényképeket, videókat, plakátokat, belépőjegyeket és személyes történeteket várnak mindazoktól, akik fellépőként, szervezőként vagy látogatóként kötődtek a megyei kulturális központhoz. A beérkező emlékekből kiállítás is készül az 50. jubileumra, közölte az intézmény. Megtelik élettel esténként a vasvári Szentkúti színpad és a kápolna környéke. A városban holnapig zajlik a Szentkult Fest, amit első ízben rendeznek meg. A programsorozat minden koncertje ingyenesen látogatható. A fellépőket úgy válogatták össze, hogy zenei világukkal illeszkedjenek a különleges helyszín hangulatához. A zárónap koncertjeit Nagy Krisztina szervező sorolja.
2: Vasárnap 18.

0: 20-30-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozza el a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg. A Kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi, a népdalénekes. Magyar népdalokat hoz egy kamara zenei formációval, az újjanak vártette, és így az autentikus népdalkincsből merítenek.
1: Új közösségi tér is várja az idei Joskáról a napok látogatóit. A Mikeskelemen utcai teniszpályán kialakított jó udvaron raklapbútorokkal és hangulatvilágítással számítanak elsősorban a fiatalabb generáció képviselőire. A háromnapos ingyenes szombathelyi fesztivál augusztus 7-én indul, és olyan neveket vonultat fel, mint Mohamed Fatima, Fehér Krisztián, Náksi és a Desperado. A koncertek mellett táncbemutatók és főzőverseny is színesíti a joskárolai városrész ünnepét.
2: Időjárás jelentés.
1: Csak a jövő héten tér vissza az igazi strandidő, előtte holnap akár csapadék is lehet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra. Ott igen, 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kezd felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet.
2: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
4: Ma is programokra invitáljuk Önöket Délvasba. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Szent Kult Fesztivál. A rendezvényen fellép még a Magyar Banda, Koszika és a Sárik Péter Trió, a Budapest Bár, valamint az Újjának Vártett. A fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy gazdagítsa a Vasi Hegyhár turisztikai kínálatát. Ezt nyilatkozta még korábban Nagy Krisztina szervező. A mai magazinban 3 fellépővel csinálunk Önöknek kedvet a rendezvény meglátogatásához. A Sárik Péter Trió Koszikával lép fel az ingyenes vasvári zenei fesztiválon, akiket ma 21 órától láthat a közönség a Szent Kuti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttesvezető, jazz zongora művész zeneszerző. A fesztiválon fellép a Budapest Bár zenekar is, akik vasárnap 18.30-tól adnak koncertet. Műsoruk generációkat köt össze, erről beszél majd több között Farkas Róbert, a zenekar alapítója, vezetője. Ugyancsak vendégünk lesz ma az Újjának Kvartett képviseletében Pár Julcsi, énekes dalszerző. Ők vasárnap 21 órakor mutatkoznak be a vasvári fesztivál színpadon. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán. A szerkesztő Pogács Mónika.
2: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Ingyen a zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Szent Kult Fesztivál. A rendezvényen fellép a Budapest bárzenekar is, akik vasárnap 18.30-tól adnak koncertet. Műsoruk generációkat köt össze. Erről beszél többek közt Farkas Róbert, a zenekar alapító tagja, vezetője.
1: A Budapest Bár zenekar alapítójával, Farkas Róberttel beszéltünk meg egy interjút, mégpedig annak apropóján, hogy nem sokára a Szent Kult Fesztivál egyik főszereplője lesz a zenekar. Mondhatni, hogy az együttes teszi föl a koronát a háromnapos rendezvényre, mert a vasárnapi zárónap egyik kivételes zenekara lesz, nagy érdeklődésre tartanak számot, már most érzékelhető a közönség érdeklődése. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen műsorral érkeznek Vasvárra.
2: Hát szeretnénk, először is nagyon köszönjük a meghívást, nagyon örülünk, hogy ezen a fesztivál záró programja mi lehetünk, és mivel szabad tér, és nagyon reméljük, hogy jó idő is lesz, táncos, pörgő, szórakoztató műsorra készülünk. Velünk lesz három énekes, Dehumidori, Szűcs Krisztián és Frank. És ugye tavaly készült egy kis összeállításunk Hofi szellemét megidézve, és mivel a két énekesünk, aki ezt előadja, Szűcs Krisztián és Frank ott lesz, hogy ezt is hallhatja tőlünk a közönség.
1: Egy kicsit a zenekar alakításáról, az alakítás ötletéről beszéljünk, kicsit alapozzuk meg ezzel is a jövő heti fellépést.
2: A Budapest Bár 2007-ben alakult, azzal a szándékkal, jó magam és a feleségem, aki a Budapest Bár menedzsere, producere, Gáncs Andra, az volt az ötletünk, hogy szeretnénk a 20-as, 30-as évek világát megújítani, megfrissíteni, és egy cigány zenekar élére olyan énekeseket hívni, akik még soha nem voltak, úgy ilyen körülmények között ilyen felállásban nem játszottak, és akkor az alternatív szénából néztünk szét, hisz nagyon sok énekessel már, akkor Budapestben lévő énekesekkel már előtte dolgoztam, például Kollár Lászlóval, a Kistehén tánczenekarba dolgoztam együtt, voltak akikkel már szorosabb kapcsolatban is voltam, és szerettük volna egy albumot szerettük volna készíteni, és hát olyan sikert aratott az első lemezben mutató koncertünk, ami a Katona József Színházban volt 2007. december 19-én, rögtön dupla előadást tartottunk, és akkor jöttek a megkeresések, és hát akkor dőlt el, hogy ez egy koncertező zenekar lesz, és ez már 19 éve történt, és hát nagyjából ilyen 1500 koncerten is talán már túl vagyunk.

0: Farkas Róbert, a Budapest Bárzenekar alapítója, vezetője a vendégünk, akivel a Vasvári Szentkult ingyenes fesztiválra invitáljuk Önöket koncertjükre vasárnap 18.30-tól.
1: És látom, hogy a népszerűség töretlen, most egy kicsit ránéztem a web oldalukra, hát itt egymásnak adják a koncertek, a stafétát, nyáron is alig van szusszanásnyi idő.
2: A zenekarnak 12 állandó énekese van, akik természetesen rotációba váltják egymást a koncerteken, és ugye 20-as, 30-as évek dalaival kezdtük annak idején, de most már eljutottunk most már 100 év muzsikáját öleli fel a Budapestbár. Elsősorban a pesti dal volt ami meg elindított minket, és az a fajta kávéházi muzsika, ahol a kuplék, a sanzonok, a filmzenék kaptak szerepet, de most már a repertoárunkban külföldi dalok is szerepelnek, a 70-es, 80-as évek dalai is a feldolgozásokban, és ugye születtek a Budapestvárban már saját dalok is, ilyen például a 20.000 éjszakás kaland, ami nagyon nagyot ment, és nagyon nagy sláger mai napig.
1: A névválasztásról is egy kicsit beszélünk?
2: Igen, hát szerettük volna ezt a kávéházi világot megidézni, és ugye a Budapest az teljesen adott volt, hisz abban az időben, a 20-as, 30-as években Budapesten több mint 600 kávéház működött, annak

0: Tényleg, ha az ember olvas, és most is a programlapon olvasható volt, hogy jönnek önök Vasvára, egyszerűen
1: igen,
0: egy feeling.
1: Előfordult, igen, így, hogyha már az ember tudja, hogy zenekarról van szó, de például voltak olyan ismerőseim, még az elején, akik nem ismerték a zenekart, és hogy de jó ez a Budapest bár, de és nekik hol található, hiszen ez helyszínre gondoltak, hogy ez is egyfajta, egy bizonyos bár, ami egy bizonyos helyen van, és kérdezték, hogy hát hol van ez a Budapest bár. De hogy már megtudták, hogy zenekar, akkor már rögtön összekapcsolták, hogy mi is lehet, amit mi játszunk, milyen műfaj.
0: Meg az is érdekes, mondta, hogy az énekesek rotációban váltakoznak az egyes előadások után, hogy ez se lehet egyszerű megszervezni, és mégis ez is szépen működik.
1: Igen, ez egy nagyon komoly háttérmunka, most már nagyon jól kialakult, de az elején ez volt nehézség, és az énekesek nagy részének van saját zenekara, anyazenekara, és hát ők nagyjából előle fél évre itt már tudni kell, hogy akkor ki lesz, milyen énekes, ha kapunk egy felkérést, akkor az már minél előbb jó, hogyha tudjuk, például már tudjuk, hogy szilveszterkor hol fogunk játszani, már téli időpontok is vannak, sőt már jövő év időpontok is, hogy egy fél évre elő lesz, látni kell, hogy ez folyamatosan és zökkenőmentesen tudjon működni. De szerencsére ezzel nem nekem kell foglalkozni, hisz a zenekar menedzsere és túrmenedzserünk is van, úgyhogy ők nagyon összehangolt munkával és az énekesekkel egyeztetve ezt nagyon jól olajozottan működtetik.
2: Este fess a pesti nő, ha kicsike száját fel.

0: csak, és angyal ő.
1: Farkas Róbert a Budapest Bárzenekar alapítója, vezetője a vendégünk, akivel a vasvári Szent Kult ingyenes fesztiválra invitáljuk Önöket koncertjükre vasárnap 18.30-tól.
2: Nagyon fontos egy együttes számára a közönség. Önök mikor szokták érezni, hogy megvan az a kémia a közönség és Önök között?
3: Hát igazából ezt akkor érezzük, amikor a színpadon vagyunk, és nagy örömömre ezt minden alkalommal érezzük, és ami még nagyon szerethető a Budapest Bárban, amit is nagyon szeretünk, hogy generációkat tart össze, úgyhogy nem ritka az, amikor családok jönnek egy gyerek,

0: szülők, akár nagyszülők, hogy minden korosztály számára szórakoztató tud lenni a Budapest Bár koncertjeik, és a baráti társaságukat is, akár amikor jegyvásárlásokat nézzük, és ahol van betekintésünk, 8-10-15 darab jegyet is vesznek egyszerre, és akkor lehet tudni, hogy ezek egy nagy társaság, akik kimondottan szórakozni szeretnének a Budapest Bárra, és lehet is, hiszen egyszer megkaptuk már azt, hogy a Budapest Bárra koncerte jönni az olyan, mintha egy wellness hétvégét töltenének el, és kikapcsoljuk az embereket, kiveszünk egy pillanatra a hétköznapokból, és akkor a szórakoztatási a fő szerep. És mi is nem csak a közönséget nagyon szórakoztatjuk, hanem mi magunk is nagyon jól szórakozunk, és jól érezzük magunkat a színpadon, és a zene köt össze minket.
1: És színpadról beszélünk, legyen szó kis színpadról, nagyobb fesztivál színpadról, mindenhol rugalmasan otthon érzik azonnal magukat.
0: Természetesen. Ugye a nagy koncertnek is megvan a varázsa, több ezres nézőtéren, vagy több ezres közönséget kell szórakoztatni, koncertezni, viszont vannak olyan helyszínek, amik sokkal kisebbek, és mégis nagyon hangulatos, úgyhogy ez is változó, de azt sem mondhatnám, hogy csak a nagy helyszínt, vagy a kis helyszíneket kedveljük, úgyhogy ahogy inkább ebben az emberek, a közönség, ahogy érkeznek ők, és amit mi ki tudunk hozni belőlük, ahogy tudjuk őket szórakoztatni, egyre jobban oldottabb a hangulat, és ez a fajta töltődés, feltöltődés kell a közönségnek is, és nekünk is.
1: És látom, hogy Kapolcs sem nélkülözheti önöket, ott is ott lesznek.
0: Igen, a Kapolcson is ott leszünk, és még lesz több fesztivál, Ördögkatlan, ahol még találkozhat velünk a közönség. Ha nagyobb koncerteket nézzünk, ami szabadtéri, akkor a Margit-szigeten láthat mindenki a közönség, a Kobuszi kert, amit egy nagyon hangulatos óbudai helyszín, és ha már beszéltünk a kémiáról, említette, akkor most lesz egy színházi előadásunk, amit az Ente Színházzal közösen készítettünk. Salgó-Tarjáni Színház, a Salgó-Tarjáni Napok keret be fogjuk be az Zente nyár, és a Salgó-Tarjánba fogjuk bemutatni, ott pedig egy a Naftalin című előadásban, amiben élőben zenélünk, és a Budapest Bár 16 legnagyobb slágere lesz hallható, és természetesen színészekkel fogjuk ezt előadni. Ez egy Heltai Jenő darab, egy bohózat, egy nagyon szórakoztató előadás, színház, és a Bozó Andrea a rendezője, és ezt 20-án és 22-én láthatja a kedves közönség.
1: Nagyon szépen köszönöm Farkas Robertnek ezt a kis programajánlót.
0: Nagyon köszönöm, és nagyon várjuk a közönséget jövő hét vasárnap, egy nagyon fergeteges szórakozásban lehet részük. Mindenkit várunk sok szeretettel.

0: Ingyen a zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Szent Kult Fesztivál. A rendezvényen fellép vasárnap 21 órától az Uljana Quartet, az együttes vezetője Pár Júlcsi, énekes dalszerző a mikrofonnál.
1: A Vasvári Szent Kult Fesztivál három napjának tulajdonképpen a végén a koronát teszi fel az Uljana Quartet, ha én ezt jól modellezem, de szerintem így lesz, ugye? Érkeznek Vasvárra.
2: Abszolút, igen, vasárnap az esti órákban fogunk egy koncerttel készülni.
1: Aki még nem találkozott az együttessel és Pár Júlcsival, akkor egy kicsit mutassuk be az együttest, meg azt, hogy mivel érkeztek Vasvárra.
2: Az Uljana Quartet az egy olyan szerelemprojekt számomra, ami az elmúlt 20 évnek a saját zenei pályafutásomnak az egyik nyomvonala tulajdonképpen. Ez egy felnőtteknek szóló, főként etno-jazz elemeket tartalmazó produkció, népdaládolgozások és saját újragondolások találhatóak az Uljana Quartet repertoárján. Ja, mivel kvártett négy főszereplős ez a zenekar, az én alapötleteimből születnek a dalok, és a férjemmel Bognár Andrással születtek meg a zenei ötletek még a Covid alatt, és ezt éreztük úgy, hogy szeretnénk egy zenei környezetbe beágyazni ezeket a dal ötleteket és zenei gondolatokat, amiben meghívtuk Kovács Gergő szaxofonost, aki a magyar jazz szénának egy kiemelkedő figurája és zenei karaktere. Vele egyébként már 2008-ban elkezdtünk dolgozni, annó úgy ismerkedtünk meg, hogy a Tárkányművek nevű zenekarban kezdtünk el együtt muzsikálni, és hát ennek a sok-sok éves zenei barátságnak az egyik lenyomata az Uljana Quartet, és kiegészültünk még Szabó Dániellel, színvalomművésszel, aki pedig inkább a hagyományos zenei világból érkezik, de egy nagyon kísérletező és izgalmas színvalomjátékot és zenei világot kölcsönöz ennek a kvár.

0: Ibolya. Hol van az Ibolya? Hol van az Ibolya?
1: Vendégünk az Újjana Kvartett képviseletében Pár Júlcsi, énekes dalszerző. Ők vasárnap 21 órakor mutatkoznak be a Vasvári Szent Kult Fesztivál színpadán.
2: Hát nagyon izgalmasan hangzik. Úgy érzem, hogy tényleg, ha eszenciát akarunk fogalmazni, akkor tényleg autentikus népzene, kortárszene, improvizáció, ez mind-mind van. Az névválasztásról elárulnál nekünk néhány háttérinformációt?
3: Igen. De amikor az ember így a nevére vesz egy projektet, akkor vagy így dédelget egy zenei gondolatot, akkor szerintem egy nagyon nehéz, a folyamat egyik nagyon nehéz pontja az, hogy nevet adni az egész gondolatvilágnak, meg ezáltal egyfajta, és nem csak vizuális értelemben, hanem inkább ilyen arcpoetikai szinten egy arculatot ad az ember egy névvel. Én fontosnak tartottam, hogy valamilyen módon az én nevem is megjelenjen ebben a kvartetben, hiszen én vagyok a megálmodója, de fontosnak tartottam azt is, hogy ne egy ilyen nagyon direkt névadás legyen ez, hogy Pár Júlcsi kvartet, vagy Pár Júlcsi zenekara, mert azt gondolom, hogy ez a kicsit ilyen elemeltebb a népmesék világából, vagy ilyen balladai világból átemelt karakter, ami az Újjana maga, az a Julianna névváltozata. Egy délszláv balladában találkoztam Újjanával, aki kimegy a mezőre, és ott elalszik, és álmot lát álmában. És ez nekem nagyon megtetszett ez a karakter, meg ez a balladisztikus hangulat, és mivel az én nevemnek egy névváltozata az Újjana, ezért úgy éreztem, hogy ez egy olyan üzenet, ami egy picit ilyen szimbolikus módon, de az én zenei elképzeléseimet hordozza és tudja reprezentálni.
2: Egyébként, ha már így tényleg ilyen személyes dolgok is elhangzanak, meg kötődés, névválasztás kötődés zenéhez, hol szólított téged meg először az éneklés, mikor határoztad el, hogy neked ez lesz az életutad?
3: A zene már nagyon kis gyerekkorom óta jelen van az életemben, de az a fajta tudatos ráismerés vagy találkozási pont, az ahhoz képest viszonylag későn érkezett el az életemben. Már sok-sok év zenetanulás után találtam rá az éneklésre. Én klasszikus zongorát kezdtem el tanulni, és egészen felnőtt koromig kísért ez a hangszer. Viszont a kamasz éveim közepén úgy 16 éves lehettem, amikor az éneklésre volt egy ilyen nagyon erős elemi találkozásom egy népdaléneklési verseny kapcsán, és kaptam olyan utitársakat, vagy inkább olyan mestereket az énekessé válásomnak a elég kanyargós útja, akiknek nagyon sokat köszönhetek, és akik amellett, hogy a zene mint örök és legfontosabb elhívása az életemnek, amellett segítettek rajta maradni az úton.

0: Vendégünk az Újjana Kvartett képviseletében Pár Júlcsi, énekes dalszerző. Ők vasárnap 21 órakor mutatkoznak be a Vasvári Szent Kult Fesztivál színpadán.
1: Hol szólított téged meg először az éneklés, mikor határoztad el, hogy neked ez lesz az életutad?
2: A zene már nagyon kis gyerekkorom óta jelen van az életemben, de az a fajta tudatos ráismerés vagy találkozási pont, az ahhoz képest viszonylag későn érkezett el az életemben. Már sok-sok év zenetanulás után találtam rá az éneklésre. Én klasszikus zongorát kezdtem el tanulni, és egészen felnőtt koromig kísért ez a hangszer. Viszont a kamasz éveim közepén, úgy 16 éves lehettem, amikor az éneklésre volt egy ilyen nagyon erős elemi találkozásom egy népdaléneklési verseny kapcsán, és kaptam olyan utitársakat, vagy inkább olyan mestereket az énekessé válásomnak a elég kanyargós útján, akiknek nagyon sokat köszönhetek, és akik amellett, hogy a zene mint örök és legfontosabb elhívása az életemnek, amellett segítettek rajta maradni az úton.
1: Mit tapasztaltok, mit tapasztalsz a közönség részéről? Ti, akik az igényes zene képviselői vagytok, amikor a közönséget megszólítjátok, biztos, hogy nem lehet egyszerű dolog olyan szempontból, hogy a mai világ eléggé a könnyű szórakozás felé viszi el az embereket, de úgy érzem, hogy ilyen elhívással és ilyen elhatározottsággal ti közönséget teremtetek magatoknak.
2: Az az igazság, hogy nehéz felvenni a kesztyűt azokkal a zenékkel, vagy inkább azokkal a zenei vagy hangi impulzusokkal, amik így körbevesztek minket a világban. Ugye minden nagyon gyorsul, minden nagyon telített, elképesztően lúzs és ingergazdag, már túlon túl is ingergazdag az, amit hallunk, amit látunk, amilyen impulzusok érnek minket, és szerintem pont az élő zene és az emberekkel való ilyen formán való közvetlen kapcsolódás, ami egy élő zenei koncerten meg tud születni, azok tudják visszaadni azokat az elcsendesedésre, elemelkedésre, belső utazásokra lehetőséget adó pillanatokat, amikre igazán szomjazzunk, mert az ember bármikor tud zenét hallgatni, ha úton van, ha pihen, ha sportol, tehát bármilyen körülmények között körbe tudjuk magunkat venni zenével, viszont azok a pillanatok az igazán mágikusak, és amik szerintem nagyon meghatározóak és gondolatébresztőek, amikor az ember pusztán a zenének dedikál egy idősávot, pillanatokat, egy koncertnyi időt és figyelmet odaad a zenének, mert ezek mentén, a találkozások mentén tudnak szerintem igazán felszabadult és ihletett gondolatok születni a közönségben is. Mi is erre törekszünk a koncertek során, hogy ezzel megkínáljuk a közönséget, és legyen mit hazavinniük és tovább éltetniük magukban.
1: És úgy érzem, hogy akik tervezetten, vagy pedig akár véletlenül is elmennek, akkor egy ilyen minőségben kiszakított időre, ahol zenét lehet hallgatni élőben, azt az atmoszférát lehet megérezni. Ez az élmény, ami tényleg nyomot hagy a lélekben, ez megsokszorozódhat nem csak önmagában az emberben, hanem tényleg a családok többi tagjába is, szóval, hogy én hiszek ebben, hogy önmagát sokszorozza a minőségi zene, a ti minőségi zenétek is olyan szempontból, hogy bővül a közönség köre, és ezt kívánom nektek.
2: Köszönjük szépen, ez nagyon jól esik, és én is nagyon hiszek benne.
1: És nem tudom, jártatok-e már Vasváron?
2: Jártunk már, igen.
1: Mert a Szent Kút környezete, az a természet közeli környezet pedig tényleg teljesen ideális környezete lesz a ti zenétek befogadásának, úgyhogy szeretettel várunk benneteket.
2: Nagyon szépen köszönöm, és egyébként emiatt meg különösen várom ezt a koncertet, mert azt hiszem, hogy ez a fajta ilyen akusztikus emberközeli zene, amit mi játszunk, ez igazán az ilyen terekben és a természet közelében tud leginkább kibontakozni, szóval nagy szeretettel várjuk a koncertet.
1: Köszönöm szépen Pár Julcsinak, énekes dalszerzőnek az interjút, akkor tényleg várunk benneteket vasárnap.
2: Köszönjük szépen!

0: A Sárik Péter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Szent Kult zenei fesztiválon, akiket ma 21 órától láthat a közönség a Szent Kuti színpadon. Sárik Péter zenekarvezető jazz zongora művész invitálja most önöket a ma esti programra. Sárik Péterrel beszéltünk meg egy interjút, aki nagyon sokan zenekedvelők tudják, hogy Magyarország egyik legismertebb jazz zongora művésze, zeneszerzője, tanára, és egy különleges formációval érkezik Vasvárra, Szent Kult fesztiválra szombaton 21 órától. Arra kérem, hogy egy kicsit csináljunk programajánlót a leendő közönségnek. Mivel érkeznek? Kivel érkeznek?
1: Hát így először is rögtön köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon örülünk, hogy először érkezhetünk Vasvárra, és azonnal gyorsan azt kérem a kedves hallgatóktól, hogy akik megijedtek a jazz szótól, az felejtsék is el gyorsan, mert nagyon sok embernek van bizonytalan viszonya ebből a műfajjal, esetleg hallott már valami olyan nagyon furcsa elvont zenét, amit jazznek hív, és ez neki nem jött be, hogy nagyon nem ez lesz majd szombaton Vasváron. Egy Koszika nevű, nagyon cuki nevű és nagyon cuki és fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni. Ő Marosvásárhelyi és a becsületes nára Koszovics Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik. Ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedűművész szakot, de minden műfajban otthon van, popban, rockban, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi, igen, ahogy elmondta, elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben. Nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Koszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje el ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni benne, lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog. Nagyjából itt tudnám összefoglalni így egy hosszú nagy körmondatban a szombati program.
0: Azt is nagyon érdekesnek, meg egyedinek találom a színpadi jelenlétében, hogy ahogy a beszélgetésünk elején említettem, és ezt mindenki láthatja is a koncerten, hogy virtuóz zongorazenei tudása van, és mégsem merül el a zongora és az önközti kapcsolatba, és akkor csak ön van és a zongora, hanem egyszerűen kinyit a közönség felé, szinte interaktívvá magához öleli, ez teljesen érezhető a koncerteken, hogy így van, hogy a közönség is érezheti, hogy fontos.
1: Hát, mert a közönség a legfontosabb, mert az emberek fogják, és nem a otthoni távirányítók közül választanak, hogy akkor most melyiket nyomkodják 0-tól 600-ig, vagy melyik stream csatornát nézzék, hanem erőt vesznek magukon, kíváncsiak, és eljönnek a koncertre, ami után nekünk kutya kötelességünk az, hogy őket szórakoztassuk a legjobb értelemben. Ez az egyik oldal, a másik meg hogy ez egy játék. Tehát, ahogy az előbb beszéltünk arra, hogy kikkel játszunk, ezeket az embereket mind az fogja össze, hogy nagy gyerekek, óriási gyerekek, akik szeretnek játszani, és nekünk az a óriási szerencsénk színpadi művészeknek, hogy tulajdonképpen, ha úgy fogjuk föl, akkor a rengeteg munka meg nehézség mellett egy nagy játék, amit mi csinálunk. És amikor felmegyünk a színpadra, akkor mi zenészek is játszani kezdünk egymással, de ha elmondanám, hogy óriási a különbség mondjuk egy zenekari próba, meg egy koncert között. Egy zenekari próbán is pont ugyanazt csináljuk, mint egy koncerten, csak nincs ott a közönség, és a leglényege hiányzik. Abban a pillanatban, hogy egy színpadra föllépünk, ott vannak az emberek, és hát persze az a legalapabb, hogy az ember kiköszön, hogy szevasztok, jó napot, hello, hogy vagytok. Tehát abban a pillanatban egy ilyen nagy családdá válunk, egy igazi csapattá, és hát nem csak én vagyok ilyen, hál' Istennek, hanem akár a Koszika, akár a Falusi Marian, vagy bárki, akivel játszunk, akivel volt koncertjükön, az mind megerősíteti, hogy azt veszem észre, hogy otthon érzi magát mindenki ezeken az esteken, és szerintem ez a leges legfontosabb. Nyilván nagyon fontos, hogy az ember hogy zenél, hogy zongorázik, meg hogy énekel, meg ugye az előbb beszéltünk a minőségről, de amikor nagyon nekiállnak művészkedni kollégák, akkor inkább kicsit elidegenítik maguktól a közönséget. Mi szeretjük azt, hogyha együtt vagyunk, és az első perctől az utolsóig így van a koncerten, és amikor a közönség érzi, hogy hát akkor nyugi van, meg nem vagyunk hülyék, mert bocsánat, meg nagyon, nem vagyunk nagyon művészurak, meg művészfölgyek, akkor elengedik magukat is, és jól érzik magukat. Szoktunk mi Bartokot is játszani, nagyon gyakran, sőt külföldön leginkább azt szoktuk, és tulajdonképpen ott is ugyanez a dolog tud megtörténni. Itt fontos, hogy nyissunk. Ez pont olyan, mint hogy bemegy az ember egy boltba, és van egy nagyon jó fejeladó, abban a pillanatban sokkal nagyobb eséllyel veszek egy ruhát, vagy bármit, mint hogyha egy ilyen mogorba valaki ül ott. Szerintem a színpadon is nagyjából ez a történet.
0: Köszönöm szépen Sárik Péternek ezt az interjút, és szeretettel várjuk Önöket Vasvárra szombaton 21 órakor.
1: Én is nagyon-nagyon köszönöm, és még jobban várjuk a vasvári közönséget, és akkor remélem a végén úgy búcsúzunk el egymástól, hogy jöjjünk vissza.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Újjanak Vartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Ausztriában is nyomozás indult az aszbesztügy miatt. Közlekedésbiztonsági akciókat szervez Sam Gotthard. Fénysorompó védi idén a rábavirágzást Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, közölte rádiónkkal a Magyar Vöröskereszt Vasi szervezete. A szakemberek azonnali segítséget kérnek. Azt írják, aki éppen nem nyári szabadságát tölti, szánjon időt a véradásra. A következő napok meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, mondta Váradi Marian, véradás szervezésért felelős szakmai vezető.
5: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom, ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
4: Megyénkben legközelebb hétfőn várják a véradókat. A Szombathelyi Vérellátó Intézetben 8-tól 13 óráig lehet segíteni. Újabb fordulatot vett a burgenlandi aszbesztügy. Az Eisenstadti ügyészség nyomozást indított, mert felmerült a gyanú, hogy a bezárt kőbányákról készült bizalmas szakvélemények illetéktelenekhez kerültek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen hivatali titoktartás megsértése miatt folyik. A bányákat üzemeltető cégek továbbra is abban bíznak, hogy a vizsgálatok után mielőbb újraindulhat a termelés, adta hírül az ORF. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Új kamarakiállítás nyílt a szombathelyi képtárban Berzsenyi Dániel emlékére. A szeptember 13-áig látogatható tárlaton a költőhöz kapcsolódó grafikák mellett korabeli dokumentumok, köztük egy 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok is láthatók. A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ápolták Vasban Berzsenyi emlékét a 19. század végén, derül ki a képtár ajánlójából. Hamarosan kezdődik a rábavirágzás. Néhány napig tartó különleges természeti jelenség idején milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Az apró kérészek védelmében idén először egy fénysorompót is működésbe helyeznek Körmenden. Az eszköz segít megakadályozni, hogy a rovarokat a híd fényei eltérítsék a folyótól. A természetbarát megoldást augusztus 8-án a rábavirágzás éjszakája programhoz kapcsolódva mutatják be az érdeklődőknek.
0: Időjárás jelentés.
4: Csak a jövő héten tér vissza az igazi strandidő, előtte holnap akár csapadék is lehet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
6: Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombat is kap az emeletes Intercity flottából. Régi emlékeket gyűjt az MMIK. Különleges hangulatú koncertek a Szentkult Festen. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A 10 éves program keretében 3500 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. Teljesen megújulhat a távolsági közlekedést adó IC-hálózat, mivel a MÁV 35 új, nagy kapacitású modern motorvonatot vásárol. Ezekből Szombathely és Zalaegerszeg felé is több közlekedik majd, áll a fejlesztési terv közleményében. A klimatizált, akadálymentes szerelvények nyugat-európai színvonalú szolgáltatást fognak nyújtani. A projektek megvalósításával azt szeretnék elérni, hogy a vasúti járművek átlag életkora jelentősen csökkenjen, valamint gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a fő- és mellékvonali közlekedés hazánkban. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki áprilisban festékszóróval graffitiket fújt egy szombathelyi áruház homlokzatára. A gyanúsított egy önkormányzati épület üvegajtaját, a járdát és egy betonkutat is megrongált. A kár csaknem 90 ezer forint, tudatta a vármegyei ügyészség. Közösségi emlékgyűjtést hirdetett a szombathelyi MMIK az intézmény közelgő születésnapja alkalmából. Fényképeket, videókat, plakátokat, belépőjegyeket és személyes történeteket várnak mindazoktól, akik fellépőként, szervezőként vagy látogatóként kötődtek a megyei kulturális központhoz. A beérkező emlékekből kiállítás is készül az 50. jubileumra, közölte az intézmény. Megtelik élettel esténként a vasvári Szentkúti színpad és a kápolna környéke. A városban holnapig zajlik a Szentkult Fest, amit első ízben rendeznek meg. A programsorozat minden koncertje ingyenesen látogatható. A fellépőket úgy válogatták össze, hogy zenei világukkal illeszkedjenek a különleges helyszín hangulatához. A zárónap koncertjeit Nagy Krisztina szervező sorolja.
2: Vasárnap 18.

0: 20-30-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozza el a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg. A Kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi, a népdalénekes. Magyar népdalokat hoz egy kamara zenei formációval, az újjanak vártette, és így az autentikus népdalkincsből merítenek.
1: Új közösségi tér is várja az idei Joskárola napok látogatóit. A Mikeskelemen utcai teniszpályán kialakított jó udvaron raklapbútorokkal és hangulatvilágítással számítanak elsősorban a fiatalabb generációk képviselőire. A háromnapos ingyenes szombathelyi fesztivál augusztus 7-én indul, és olyan neveket vonultat fel, mint Mohamed Fatima, Fehér Krisztián, Náksi és a Desperado. A koncertek mellett táncbemutatók és főzőverseny is színesíti a joskárolai városrész ünnepét.
2: Időjárás jelentés.
1: Csak a jövő héten tér vissza az igazi strandidő, előtte holnap akár csapadék is lehet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Lassan a nyár csúcspontjához érkezünk, de úgy tűnik a Muse Fun and Wellness Parkban még mindig egymást érik a programok. Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mivel várjátok most a vendégeket?
2: Igen, minden nap vannak animációs programok. A hét közepétől például minden nap lesz habparti a Tómedencénél. Délután önként zenés fellépők teremtik meg a nyári hangulatot, és DJ Matteóval is sokszor találkozhattok majd a nyár folyamán, a medence partján, esténként pedig a Laterazzán.
1: A kertmoziról is egyre többet hallani.
2: Sajnos ez elmúlt három alkalmat az időjárás áthúzta, de igen, nagyon örülünk neki. Minden szerdán és szombaton este 8:30-tól vetítünk itt filmeket. Egy igazán mediterrán környezetben, fények, koktélok, popcorn, olyan hangulatot próbálunk teremteni, mintha az ember tényleg egy nyaraláson lenne.
1: És nem csak mozi lesz, hanem koncert is, igaz?
2: Így van. Július 30-án egy különleges koncerttel készülünk. Színpadra lép Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris. Vendégfellépőként pedig megérkezik hozzánk Kökény Lali. Ő fogja kiegészíteni ezt a csodás triót.
1: Hallottam, hogy minden héten más akcióval is készültek.
2: Pontosan. Szeretnénk, ha mindig lenne valami új, amiért érdemes visszatérni. Ezen a héten például minden családi belépő mellé egy ajándékpizzát adunk. Ezek az akciók mindig csak egy hétig érvényesek, ezért érdemes figyelni őket.
1: Ha valaki most hall bennünket, akkor hol tudja a legegyszerűbben megnézni az aktuális programokat?
2: A legjobb, ha felkeresik a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Ott minden héten közzé tesszük a programnaptárat, a heti akciókat, a koncerteket, a kertmozit és minden egyéb újdonságot. Mivel folyamatosan készülünk új élményekkel, mindig érdemes követni az oldalunkat.
1: Mit üzensz azoknak, akik még nem jártak nálatok ezen a nyáron?
2: Hát azt üzenném, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú szabadság ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon. Néha egy nap is elég lehet. Nálunk egész nap élmények várják a családokat, a párokat és a baráti társaságokat. Fürdőzés, habparti, zene, finom olasz ételek, este kertmozi vagy koncert, és a folyamatosan zajló hazai és nemzetközi szauna versenyeink. Minden adott ahhoz, hogy egy napból egy igazi nyaralás legyen. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Ausztriában is nyomozás indult az aszbesztügy miatt. Közlekedésbiztonsági akciókat szervez Szent Gotthárd. Fénysorompó védi idén a rábavirágzást Görmenden. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, közölte rádiónkkal a Magyar Vöröskereszt Vasi szervezete. A szakemberek azonnali segítséget kérnek. Azt írják, aki éppen nem nyári szabadságát tölti, szálljon időt a véradásra. A következő napok meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, mondta Váradi Marian, véradás szervezésért felelős szakmai vezető.
4: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom, ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
3: Megyénkben legközelebb hétfőn várják a véradókat. A Szombathelyi Vérellátó Intézetben 8-tól 13 óráig lehet segíteni. Újabb fordulatot vett a burgenlandi aszbesztügy. Az Eisenstadti ügyészség nyomozást indított, mert felmerült a gyanú, hogy a bezárt kőbányákról készült bizalmas szakvélemények illetéktelenekhez kerültek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen hivatali titoktartás megsértése miatt folyik. A bányákat üzemeltető cégek továbbra is abban bíznak, hogy a vizsgálatok után mielőbb újraindulhat a termelés, adta hírül az ORF. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csak nem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek. Emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Új kamarakiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban Berzsenyi Dániel emlékére. A szeptember 13-áig látogatható tárlaton a költőhöz kapcsolódó grafikák mellett korabeli dokumentumok, köztük egy 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok is láthatók. A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ápolták Vasban Berzsenyi emlékét a 19. század végén, derül ki a képtár ajánlójából. Hamarosan kezdődik a rábavirágzás. Néhány napig tartó különleges természeti jelenség idején milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Az apró kérészek védelmében idén először egy fénysorompót is működésbe helyeznek Körmenden. Az eszköz segít megakadályozni, hogy a rovarokat a híd fényei eltérítsék a folyótól. A természetbarát megoldást augusztus 8-án a rábavirágzás éjszakája programhoz kapcsolódva mutatják be az érdeklődőknek.
0: Időjárás jelentés.
3: Csak a jövő héten tér vissza az igazi strandidő, előtte holnap akár csapadék is lehet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra, addig 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kezd felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathely is kap az emeletes Intercity flottából. Régi emlékeket gyűjt az MMIK. Különleges hangulatú koncertek a Szentkult Festen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A 10 éves program keretében 3500 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. Teljesen megújulhat a távolsági közlekedést adó IC-hálózat, mivel a MÁV 35 új, nagy kapacitású modern motorvonatot vásárol. Ezekből Szombathely és Zalaegerszeg felé is több közlekedik majd, áll a fejlesztési terv közleményében. A klimatizált, akadálymentes szerelvények nyugat-európai színvonalú szolgáltatást fognak nyújtani. A projektek megvalósításával azt szeretnék elérni, hogy a vasúti járművek átlag életkora jelentősen csökkenjen, valamint gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a fő és mellékvonali közlekedés hazánkban. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki áprilisban festékszóróval graffitiket fújt egy szombathelyi áruház homlokzatára. A gyanúsított egy önkormányzati épület üvegajtaját, a járdát és egy betonkutat is megrongált. A kár csaknem 90 ezer forint, tudatta a vármegyei ügyészség. Közösségi emlékgyűjtést hirdetett a szombathelyi MMIK az intézmény közelgő születésnapja alkalmából. Fényképeket, videókat, plakátokat, belépőjegyeket és személyes történeteket várnak mindazoktól, akik fellépőként, szervezőként vagy látogatóként kötődtek a megyei kulturális központhoz. A beérkező emlékekből kiállítás is készül az 50. jubileumra, közölte az intézmény. Megtelik élettel esténként a vasvári Szentkúti színpad és a kápolna környéke. A városban holnapig zajlik a Szentkult Fest, amit első ízben rendeznek meg. A programsorozat minden koncertje ingyenesen látogatható. A fellépőket úgy válogatták össze, hogy zenei világukkal illeszkedjenek a különleges helyszín hangulatához. A zárónap koncertjeit Nagy Krisztina szervező sorolja.
2: Vasárnap 18

0: 20-30-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozza el a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg. A Kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi, a népdalénekes. Magyar népdalokat hoz egy kamara zenei formációval, az újjanak vártette, és így az autentikus népdalkincsből merítenek.
1: Új közösségi tér is várja az idei Joskáról a napok látogatóit. A Mikeskelemen utcai teniszpályán kialakított jó udvaron raklapbútorokkal és hangulatvilágítással számítanak elsősorban a fiatalabb generációk képviselőire. A háromnapos ingyenes szombathelyi fesztivál augusztus 7-én indul, és olyan neveket vonultat fel, mint Mohamed Fatima, Fehér Krisztián, Náksi és a Desperado. A koncertek mellett táncbemutatók és főzőverseny is színesíti a joskárolai városrész ünnepét.
2: Időjárás jelentés.
1: Csak a jövő héten tér vissza az igazi strandidő, előtte holnap akár csapadék is lehet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Abenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Perkság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

hogy boldog legyen a törékeny élet. Elég a csend egy tompa mozdulat,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriában is nyomozás indult az aszbesztügy miatt. Közlekedésbiztonsági akciókat szervez Szent Gotthárd. Fénysorompó védi idén a rába virágzást Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, közölte rádiónkkal a Magyar Vöröskereszt Vasi szervezete. A szakemberek azonnali segítséget kérnek. Azt írják, aki éppen nem nyári szabadságát tölti, szálljon időt a véradásra. A következő napok meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, mondta Váradi Marian, véradás szervezésért felelős szakmai vezető.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom, ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Megyénkben legközelebb hétfőn várják a véradókat. A Szombathelyi Vérellátó Intézetben 8-tól 13 óráig lehet segíteni. Újabb fordulatot vett a burgenlandi aszbesztügy. Az Eisenstadti ügyészség nyomozást indított, mert felmerült a gyanú, hogy a bezárt kőbányákról készült bizalmas szakvélemények illetéktelenekhez kerültek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen hivatali titoktartás megsértése miatt folyik. A bányákat üzemeltető cégek továbbra is abban bíznak, hogy a vizsgálatok után mielőbb újraindulhat a termelés, adta hírül az ORF. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Új kamarakiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban Berzsenyi Dániel emlékére. A szeptember 13-áig látogatható tárlaton a költőhöz kapcsolódó grafikák mellett korabeli dokumentumok, köztük egy 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok is láthatók. A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ápolták Vasban Berzsenyi emlékét a 19. század végén, derül ki a képtár ajánlójából. Hamarosan kezdődik a rába virágzás. Néhány napig tartó különleges természeti jelenség idején milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Az apró kérészek védelmében idén először egy fénysorompót is működésbe helyeznek Körmenden. Az eszköz segít megakadályozni, hogy a rovarokat a híd fényei eltérítsék a folyótól. A természetbarát megoldást augusztus 8-án a rába virágzás éjszakája programhoz kapcsolódva mutatják be az érdeklődőknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek. Utána egy anticiklon kezd felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. 99.8. 99.8. Rádhangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8. Rap hangolzon.
1: Mindig szeretlek, de fejbe vágok az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Mi

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathely is kap az emeletes Intercity flottából. Régi emlékeket gyűjt az MMIK. Különleges hangulatú koncertek a Szentkult Festen. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A 10 éves program keretében 3500 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. Teljesen megújulhat a távolsági közlekedést adó IC-hálózat, mivel a MÁV 35 új, nagy kapacitású modern motorvonatot vásárol. Ezekből Szombathely és Zalaegerszeg felé is több közlekedik majd, áll a fejlesztési terv közleményében. A klimatizált, akadálymentes szerelvények nyugat-európai színvonalú szolgáltatást fognak nyújtani. A projektek megvalósításával azt szeretnék elérni, hogy a vasúti járművek átlag életkora jelentősen csökkenjen, valamint gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a fő- és mellékvonali közlekedés hazánkban. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki áprilisban festékszóróval graffitiket fújt egy szombathelyi áruház homlokzatára. A gyanúsított egy önkormányzati épület üvegajtaját, a járdát és egy betonkutat is megrongált. A kár csaknem 90 ezer forint, tudatta a vármegyei ügyészség. Közösségi emlékgyűjtést hirdetett a szombathelyi MMIK az intézmény közelgő születésnapja alkalmából. Fényképeket, videókat, plakátokat, belépőjegyeket és személyes történeteket várnak mindazoktól, akik fellépőként, szervezőként vagy látogatóként kötődtek a megyei kulturális központhoz. A beérkező emlékekből kiállítás is készül az 50. jubileumra, közölte az intézmény. Megtelik élettel esténként a vasvári Szentkúti színpad és a kápolna környéke. A városban holnapig zajlik a Szentkult Fest, amit első ízben rendeznek meg. A programsorozat minden koncertje ingyenesen látogatható. A fellépőket úgy válogatták össze, hogy zenei világukkal illeszkedjenek a különleges helyszín hangulatához. A zárónap koncertjeit Nagy Krisztina szervező sorolja.
2: Vasárnap 18

0: 80-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozza el a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg. A Kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi, a népdalénekes. Magyar népdalokat hoz egy kamara zenei formációval, az Újjanak Vártette, és így az autentikus népdalkincsből merítenek.
1: Új közösségi tér is várja az idei Joskárola napok látogatóit. A Mikeskelemen utcai teniszpályán kialakított jó udvaron raklapbútorokkal és hangulatvilágítással számítanak elsősorban a fiatalabb generációk képviselőire. A háromnapos ingyenes szombathelyi fesztivál augusztus 7-én indul, és olyan neveket vonultat fel, mint Mohamed Fatima, Fehér Krisztián, Náksi és a Desperado. A koncertek mellett táncbemutatók és főzőverseny is színesíti a joskárolai városrész ünnepét.
2: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek. Utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal. A grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Csáó poharakkal!
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Ausztriában is nyomozás indult az aszbesztügy miatt. Közlekedésbiztonsági akciókat szervez Szent Gotthárd. Fénysorompó védi idén a rábavirágzást Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, közölte rádiónkkal a Magyar Vöröskereszt Vasi szervezete. A szakemberek azonnali segítséget kérnek. Azt írják, aki éppen nem nyári szabadságát tölti, szálljon időt a véradásra. A következő napok meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, mondta Váradi Marian, véradás szervezésért felelős szakmai vezető.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom, ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Megyénkben legközelebb hétfőn várják a véradókat. A Szombathelyi Vérellátó Intézetben 8-tól 13 óráig lehet segíteni. Újabb fordulatot vett a burgenlandi aszbesztügy. Az Eisenstadti ügyészség nyomozást indított, mert felmerült a gyanú, hogy a bezárt kőbányákról készült bizalmas szakvélemények illetéktelenekhez kerültek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen hivatali titoktartás megsértése miatt folyik. A bányákat üzemeltető cégek továbbra is abban bíznak, hogy a vizsgálatok után mielőbb újraindulhat a termelés, adta hírül az ORF. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Új kamarakiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban Berzsenyi Dániel emlékére. A szeptember 13-áig látogatható tárlaton a költőhöz kapcsolódó grafikák mellett korabeli dokumentumok, köztük egy 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok is láthatók. A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ápolták Vasban Berzsenyi emlékét a 19. század végén, derül ki a képtár ajánlójából. Hamarosan kezdődik a rábavirágzás. Néhány napig tartó különleges természeti jelenség idején milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Az apró kérészek védelmében idén először egy fénysorompót is működésbe helyeznek Körmenden. Az eszköz segít megakadályozni, hogy a rovarokat a híd fényei eltérítsék a folyótól. A természetbarát megoldást augusztus 8-án a rábavirágzás éjszakája programhoz kapcsolódva mutatják be az érdeklődőknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombat is kap az emeletes Intercity flottából. Régi emlékeket gyűjt az MMIK. Különleges hangulatú koncertek a Szentkult Festen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A 10 éves program keretében 3500 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. Teljesen megújulhat a távolsági közlekedést adó IC-hálózat, mivel a MÁV 35 új, nagy kapacitású modern motorvonatot vásárol. Ezekből Szombathely és Zalaegerszeg felé is több közlekedik majd, áll a fejlesztési terv közleményében. A klimatizált, akadálymentes szerelvények nyugat-európai színvonalú szolgáltatást fognak nyújtani. A projektek megvalósításával azt szeretnék elérni, hogy a vasúti járművek átlag életkora jelentősen csökkenjen, valamint gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a fő és mellékvonali közlekedés hazánkban. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki áprilisban festékszóróval graffitiket fújt egy szombathelyi áruház homlokzatára. A gyanúsított egy önkormányzati épület üvegajtaját, a járdát és egy betonkutat is megrongált. A kár csaknem 90 ezer forint, tudatta a vármegyei ügyészség. Közösségi emlékgyűjtést hirdetett a szombathelyi MMIK az intézmény közelgő születésnapja alkalmából. Fényképeket, videókat, plakátokat, belépőjegyeket és személyes történeteket várnak mindazoktól, akik fellépőként, szervezőként vagy látogatóként kötődtek a megyei kulturális központhoz. A beérkező emlékekből kiállítás is készül az 50. jubileumra, közölte az intézmény. Megtelik élettel esténként a vasvári Szentkulti színpad és a kápolna környéke. A városban holnapig zajlik a Szentkult Fest, amit első ízben rendeznek meg. A programsorozat minden koncertje ingyenesen látogatható. A fellépőket úgy válogatták össze, hogy zenei világukkal illeszkedjenek a különleges helyszín hangulatához. A zárónap koncertjeit Nagy Krisztina szervező sorolja.
2: Vasárnap 18.

0: 20-30-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozza el a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg. A Kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor a nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi, a népdalénekes. Magyar népdalokat hoz egy kamara zenei formációval, az Újjanak Vártette, és így az autentikus népdalkincsből merítenek.
1: Új közösségi tér is várja az idei Joskárola napok látogatóit. A Mikeskelemen utcai teniszpályán kialakított jó udvaron raklapbútorokkal és hangulatvilágítással számítanak elsősorban a fiatalabb generációk képviselőire. A háromnapos ingyenes szombathelyi fesztivál augusztus 7-én indul, és olyan neveket vonultat fel, mint Mohamed Fatima, Fehér Krisztián, Náksi és a Desperado. A koncertek mellett táncbemutatók és főzőverseny is színesíti a joskárolai városrész ünnepét.
2: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek, utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriában is nyomozás indult az aszbesztügy miatt. Közlekedésbiztonsági akciókat szervez Szent Gotthárd. Fénysorompó védi idén a rábavirágzást Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Közölte rádiónkkal a Magyar Vöröskereszt Vasi szervezete. A szakemberek azonnali segítséget kérnek. Azt írják, aki éppen nem nyári szabadságát tölti, szálljon időt a véradásra. A következő napok meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, mondta Váradi Marian, véradás szervezésért felelős szakmai vezető.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom, ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Megyénkben legközelebb hétfőn várják a véradókat. A Szombathelyi Vérellátó Intézetben 8-tól 13 óráig lehet segíteni. Újabb fordulatot vett a burgenlandi aszbesztügy. Az Eisenstadti ügyészség nyomozást indított, mert felmerült a gyanú, hogy a bezárt kőbányákról készült bizalmas szakvélemények illetéktelenekhez kerültek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen hivatali titoktartás megsértése miatt folyik. A bányákat üzemeltető cégek továbbra is abban bíznak, hogy a vizsgálatok után mielőbb újraindulhat a termelés, adta hírül az ORF. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Új kamarakiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban Berzsenyi Dániel emlékére. A szeptember 13-áig látogatható tárlaton a költőhöz kapcsolódó grafikák mellett korabeli dokumentumok, köztük egy 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok is láthatók. A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ápolták Vasban Berzsenyi emlékét a 19. század végén, derül ki a képtár ajánlójából. Hamarosan kezdődik a rábavirágzás. Néhány napig tartó különleges természeti jelenség idején milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Az apró kérészek védelmében idén először egy fénysorompót is működésbe helyeznek Körmenden. Az eszköz segít megakadályozni, hogy a rovarokat a híd fényei eltérítsék a folyótól. A természetbarát megoldást augusztus 8-án a rábavirágzás éjszakája programhoz kapcsolódva mutatják be az érdeklődőknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek. Utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: itt megfáradtunk. Hosszú, de az út még vár. Még üldöz a múltunk, és én felejteni, hogy tudnám.
1: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: rádja. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathely is kap az emeletes Intercity flottából. Régi emlékeket gyűjt az MMIK. Különleges hangulatú koncertek a Szentkult Festen. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A 10 éves program keretében 3500 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. Teljesen megújulhat a távolsági közlekedést adó IC-hálózat, mivel a MÁV 35 új, nagykapacitású modern motorvonatot vásárol. Ezekből Szombathely és Zalaegerszeg felé is több közlekedik majd, áll a fejlesztési terv közleményében. A klimatizált, akadálymentes szerelvények nyugat-európai színvonalú szolgáltatást fognak nyújtani. A projektek megvalósításával azt szeretnék elérni, hogy a vasúti járművek átlag életkora jelentősen csökkenjen, valamint gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a fő- és mellékvonali közlekedés hazánkban. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki áprilisban festékszóróval graffitiket fújt egy szombathelyi áruház homlokzatára. A gyanúsított egy önkormányzati épület üvegajtaját, a járdát és egy betonkutat is megrongált. A kár csaknem 90 ezer forint, tudatta a vármegyei ügyészség. Közösségi emlékgyűjtést hirdetett a szombathelyi MMIK az intézmény közelgő születésnapja alkalmából. Fényképeket, videókat, plakátokat, belépőjegyeket és személyes történeteket várnak mindazoktól, akik fellépőként, szervezőként vagy látogatóként kötődtek a megyei kulturális központhoz. A beérkező emlékekből kiállítás is készül az 50. jubileumra, közölte az intézmény. Megtelik élettel esténként a vasvári Szentkúti színpad és a kápolna környéke. A városban holnapig zajlik a Szentkult Fest, amit első ízben rendeznek meg. A programsorozat minden koncertje ingyenesen látogatható. A fellépőket úgy válogatták össze, hogy zenei világukkal illeszkedjenek a különleges helyszín hangulatához. A zárónap koncertjeit Nagy Krisztina szervező sorolja.
2: Vasárnap 18.30-tól a Budapest Bár érkezik hozzánk három énekessel. Talán a védjegyévé vált a zenekarnak az az egyedi stílus, ami így az 1920-30-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozza el a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg. A Kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi, a népdal énekes. Magyar népdalokat hoz egy kamara zenei formációval, az újjanak vártette, és így az autentikus népdalkincsből merítenek.
1: Új közösségi tér is várja az idei Jóskárola napok látogatóit. A Mikeskelemen utcai teniszpályán kialakított jó udvaron raklapbútorokkal és hangulatvilágítással számítanak elsősorban a fiatalabb generációk képviselőire. A háromnapos ingyenes szombathelyi fesztivál augusztus 7-én indul, és olyan neveket vonultat fel, mint Mohamed Fatima, Fehér Krisztián, Náksi és a Desperado. A koncertek mellett tánc bemutatók és főzőverseny is színesíti a Jóskárolai városrész ünnepét.
0: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek. Utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában. 99.8 Görmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriában is nyomozás indult az aszbesztügy miatt. Közlekedésbiztonsági akciókat szervez Szent Gotthárd. Fénysorompó védi idén a rábavirágzást Görmenden. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, közölte rádiónkkal a Magyar Vöröskereszt Vasi szervezete. A szakemberek azonnali segítséget kérnek. Azt írják, aki éppen nem nyári szabadságát tölti, szálljon időt a véradásra. A következő napok meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, mondta Váradi Marian, véradás szervezésért felelős szakmai vezető.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom, ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Megyénkben legközelebb hétfőn várják a véradókat. A Szombathelyi Vérellátó Intézetben 8-tól 13 óráig lehet segíteni. Újabb fordulatot vett a burgenlandi aszbesztügy. Az Eisenstadti ügyészség nyomozást indított, mert felmerült a gyanú, hogy a bezárt kőbányákról készült bizalmas szakvélemények illetéktelenekhez kerültek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen hivatali titoktartás megsértése miatt folyik. A bányákat üzemeltető cégek továbbra is abban bíznak, hogy a vizsgálatok után mielőbb újraindulhat a termelés, adta hírül az ORF. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Új kamarakiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban Berzsenyi Dániel emlékére. A szeptember 13-áig látogatható tárlaton a költőhöz kapcsolódó grafikák mellett korabeli dokumentumok, köztük egy 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok is láthatók. A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ápolták Vasban Berzsenyi emlékét a 19. század végén, derül ki a képtár ajánlójából. Hamarosan kezdődik a rábavirágzás. Néhány napig tartó különleges természeti jelenség idején milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Az apró kérészek védelmében idén először egy fénysorompót is működésbe helyeznek Görmenden. Az eszköz segít megakadályozni, hogy a rovarokat a híd fényei eltérítsék a folyótól. A természetbarát megoldást augusztus 8-án a rábavirágzás éjszakája programhoz kapcsolódva mutatják be az érdeklődőknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek. Utána egy anticiklon kezd felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában. 99.8 Görmend FM. Görmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombat is kap az emeletes Intercity flottából. Régi emlékeket gyűjt az MMIK. Különleges hangulatú koncertek a Szentkult Festen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A 10 éves program keretében 3500 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. Teljesen megújulhat a távolsági közlekedést adó IC-hálózat, mivel a MÁV 35 új, nagy kapacitású modern motorvonatot vásárol. Ezekből Szombathely és Zalaegerszeg felé is több közlekedik majd, áll a fejlesztési terv közleményében. A klimatizált, akadálymentes szerelvények nyugat-európai színvonalú szolgáltatást fognak nyújtani. A projektek megvalósításával azt szeretnék elérni, hogy a vasúti járművek átlag életkora jelentősen csökkenjen, valamint gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a fő és mellékvonali közlekedés hazánkban. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki áprilisban festékszóróval graffitiket fújt egy szombathelyi áruház homlokzatára. A gyanúsított egy önkormányzati épület üvegajtaját, a járdát és egy betonkutat is megrongált. A kár csaknem 90 ezer forint, tudatta a vármegyei ügyészség. Közösségi emlékgyűjtést hirdetett a szombathelyi MMIK az intézmény közelgő születésnapja alkalmából. Fényképeket, videókat, plakátokat, belépőjegyeket és személyes történeteket várnak mindazoktól, akik fellépőként, szervezőként vagy látogatóként kötődtek a megyei kulturális központhoz. A beérkező emlékekből kiállítás is készül az 50. jubileumra, közölte az intézmény. Megtelik élettel esténként a vasvári Szentkulti színpad és a kápolna környéke. A városban holnapig zajlik a Szentkult Fest, amit első ízben rendeznek meg. A programsorozat minden koncertje ingyenesen látogatható. A fellépőket úgy válogatták össze, hogy zenei világukkal illeszkedjenek a különleges helyszín hangulatához. A zárónap koncertjeit Nagy Krisztina szervező sorolja.
2: Vasárnap 18.

0: 20-30-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozza el a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg. A Kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi, a népdalénekes. Magyar népdalokat hoz egy kamara zenei formációval, az Újjanak Vártette, és így az autentikus népdalkincsből merítenek.
1: Új közösségi tér is várja az idei Joskárola napok látogatóit. A Mikeskelemen utcai teniszpályán kialakított jó udvaron raklapbútorokkal és hangulatvilágítással számítanak elsősorban a fiatalabb generációk képviselőire. A háromnapos ingyenes szombathelyi fesztivál augusztus 7-én indul, és olyan neveket vonultat fel, mint Mohamed Fatima, Fehér Krisztián, Náksi és a Desperado. A koncertek mellett táncbemutatók és főzőverseny is színesíti a joskárolai városrész ünnepét.
2: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek. Utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriában is nyomozás indult az aszbesztügy miatt. Közlekedésbiztonsági akciókat szervez Szent Gotthárd. Fénysorompó védi idén a rábavirágzást Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, közölte rádiónkkal a Magyar Vöröskereszt Vasi szervezete. A szakemberek azonnali segítséget kérnek. Azt írják, aki éppen nem nyári szabadságát tölti, szálljon időt a véradásra. A következő napok meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, mondta Váradi Marian, véradás szervezésért felelős szakmai vezető.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom, ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Megyénkben legközelebb hétfőn várják a véradókat. A Szombathelyi Vérellátó Intézetben 8-tól 13 óráig lehet segíteni. Újabb fordulatot vett a burgenlandi aszbesztügy. Az Eisenstadti ügyészség nyomozást indított, mert felmerült a gyanú, hogy a bezárt kőbányákról készült bizalmas szakvélemények illetéktelenekhez kerültek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen hivatali titoktartás megsértése miatt folyik. A bányákat üzemeltető cégek továbbra is abban bíznak, hogy a vizsgálatok után mielőbb újraindulhat a termelés, adta hírül az ORF. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek. Emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Új kamarakiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban Berzsenyi Dániel emlékére. A szeptember 13-áig látogatható tárlaton a költőhöz kapcsolódó grafikák mellett korabeli dokumentumok, köztük egy 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok is láthatók. A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ápolták Vasban Berzsenyi emlékét a 19. század végén, derül ki a képtár ajánlójából. Hamarosan kezdődik a rábavirágzás. Néhány napig tartó különleges természeti jelenség idején milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Az apró kérészek védelmében idén először egy fénysorompót is működésbe helyeznek Körmenden. Az eszköz segít megakadályozni, hogy a rovarokat a híd fényei eltérítsék a folyótól. A természetbarát megoldást augusztus 8-án a rábavirágzás éjszakája programhoz kapcsolódva mutatják be az érdeklődőknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek. Utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Görmend FM.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombat is kap az emeletes Intercity flottából. Régi emlékeket gyűjt az MMIK. Különleges hangulatú koncertek a Szentkult Festen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A 10 éves program keretében 3500 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. Teljesen megújulhat a távolsági közlekedést adó IC-hálózat, mivel a MÁV 35 új, nagy kapacitású modern motorvonatot vásárol. Ezekből Szombathely és Zalaegerszeg felé is több közlekedik majd, áll a fejlesztési terv közleményében. A klimatizált, akadálymentes szerelvények nyugat-európai színvonalú szolgáltatást fognak nyújtani. A projektek megvalósításával azt szeretnék elérni, hogy a vasúti járművek átlag életkora jelentősen csökkenjen, valamint gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a fő és mellékvonali közlekedés hazánkban. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki áprilisban festékszóróval graffitiket fújt egy szombathelyi áruház homlokzatára. A gyanúsított egy önkormányzati épület üvegajtaját, a járdát és egy betonkutat is megrongált. A kár csaknem 90 ezer forint, tudatta a vármegyei ügyészség. Közösségi emlékgyűjtést hirdetett a szombathelyi MMIK az intézmény közelgő születésnapja alkalmából. Fényképeket, videókat, plakátokat, belépőjegyeket és személyes történeteket várnak mindazoktól, akik fellépőként, szervezőként vagy látogatóként kötődtek a megyei kulturális központhoz. A beérkező emlékekből kiállítás is készül az 50. jubileumra, közölte az intézmény. Megtelik élettel esténként a vasvári Szentkúti színpad és a kápolna környéke. A városban holnapig zajlik a Szentkult Fest, amit első ízben rendeznek meg. A programsorozat minden koncertje ingyenesen látogatható. A fellépőket úgy válogatták össze, hogy zenei világukkal illeszkedjenek a különleges helyszín hangulatához. A zárónap koncertjeit Nagy Krisztina szervező sorolja.
2: Vasárnap 18.30-tól a Budapest Bár érkezik hozzánk három énekessel. Talán a védjegyévé vált a zenekarnak az az egyedi stílus, ami így az 1920-30-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozza el a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg. A Kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor a nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi, a népdalénekes. Magyar népdalokat hoz egy kamara zenei formációval, az újonnan vártette, és így az autentikus népdalkincsből merítenek.
1: Új közösségi tér is várja az idei Joskáról a napok látogatóit. A Mikeskelemen utcai teniszpályán kialakított jó udvaron raklapbútorokkal és hangulatvilágítással számítanak elsősorban a fiatalabb generáció képviselőire. A háromnapos ingyenes szombathelyi fesztivál augusztus 7-én indul, és olyan neveket vonultat fel, mint Mohamed Fatima, Fehér Krisztián, Náksi és a Desperado. A koncertek mellett táncbemutatók és főzőverseny is színesíti a joskárolai városrész ünnepét.
0: Időjárás jelentés.
1: Csapadékkal búcsúzhat a hét, utána azonban egy újabb hőhullám érkezhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig. Az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a régi normál júliusi átlaghőmérséklet. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, addig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek. Utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: enyém volna, kedves szívem.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
2: And the band strikes up a funky jam.

0: Trend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi-tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt. 60 ezer embernek el kellett hagyni otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet: a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

meg a magyart. Jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart a küzd ellenséggel.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sonnenwend Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwend Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak erett. Menekülés közben egy kutya, majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm